0: A bírósági ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Egy nap alatt több mint 60 körözési ügyet zártak le a fővárosban a rendőrök a héten. Egy összehangolt akcióban csak nem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIP BB ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett BB ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe. A cég zsarolási kísérlet áldozata lett.
1: Az időjárásról.
0: Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Jövő szombaton alakul meg az új országgyűlés. Szándékosan mérgezhették meg a bébi ételeket Ausztriában. Napos koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb Vasvár megyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Egy nap alatt több mint 60 körözési ügyet zártak le a fővárosban a rendőrök a héten. Egy összehangolt akcióban csaknem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIV bébi ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe. A cég zsarolási kísérlet áldozata lett.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melege.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Jövő szombaton alakul meg az új országgyűlés. Szándékosan mérgezhették meg a bébi ételeket Ausztriában. Napos koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Egy nap alatt több mint 60 körözési ügyet zártak le a fővárosban a rendőrök a héten. Egy összehangolt akcióban csaknem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIV bébi ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melege.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Cegléd hangja, Vörös Nándi köszönti önöket, megérkeztem. A műsorban vagyunk, amelyben én felteszek egy kérdést, és önök, ha van kedvük, válaszolnak a 0635-925-925-ös SMS számon, esetleg e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-n, de akár a Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/cegledradio. Egy ismerős kérdéssel jövünk, amit már hallhattak, de maradtak bent válaszaink. A kérdés nem más, mint hogy mi az, amit drágának tartanak, mégis megveszik. Ugyebár itt arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás esetében lehetne akár olcsóbb alternatíva, mégis ragaszkodnak a megszokott minőséghez, vagy valamiért ebből egy kicsit bele hajlandóak fordulni a luxusba is, tehát nincs azzal baj, hogyha erre egy kicsit többet költenek. Na ilyen termékeket, szolgáltatásokat, dolgokat keresünk, és rengetegféle válaszunk érkezett az első adásokban, most pedig haladunk tovább, és sorra kerül mindenki, aki még eddig nem. Úgyhogy már is itt van Bogi üzenete, aki annyit írt csak nekünk, hogy mozi egy. Igen, a mozi egy szerintem is olyan, hogy egy-két filmet, főleg, hogyha magyar filmekről van szó, akkor szeretek moziban megnézni, vagy azért, mert látványos, és a látvány otthon már nem lesz olyan, vagy azért, mert olyan filmről van szó, amit szeretnék én is támogatni, ezért meg szoktam nézni moziban, párommal mi így csináljuk legalábbis, úgyhogy havi egy mozi az nagyjából átlagosan meg szokott lenni, persze ez nem pontos szám, de én is azt mondom, hogy moziba érdemes rászánni, ugye hát hogyha az ember eszik-iszik közben, mi azt nem mindig szoktunk, akkor már igencsak drága egy mozizás is manapság, de mégis valahogy megvan a varázsa, és kicsit másabb, és nincs az, hogy megállítjuk a telefon miatt egy pillanatra, kimegyünk WC-re, hanem akkor végig el tudunk mélyülni a film élményben, úgyhogy ezt én is osztom. Azt írta nekünk Máté, hogy teaboltba szoktam venni teát kimérősen, drágább, de sokkal finomabb, illetve jó minőségű kutya és macska eledel. Teljesen adom, azt mondom én is, hogy igen, az állat az kapjon valami finomat, de persze egy olyan állat is boldog tud lenni, aki a teljesen átlagos tápot eszi. A lényeg az inkább, hogy figyelve legyen arra az állatra. Teaboltban én nem igazán voltam még, azt hiszem, hogy teázóba jártam régen, de nem is rólam szól ez a műsor. Azt írja nekünk Laci, hogy a cigit sokan megveszik, én egy éve leszoktam. Már akkor túlzottnak tartottam az árát, de megfigyeltem, hogy sokan inkább nem esznek, és úgy is megveszik. Igen, ez egy ilyen téma, és azt hiszem, hogy ez szóba is került a korábbi adások alatt, hogy a dohányzás bizony egy olyan, hát most már szinte luxusnak számít manapság, hogy nem tudom, hogy miért fizetünk pontosan, mert káros is az egészségre, és még sokba is kerül, szóval semmilyen szempontból nem egy nyertes csata ez, azoknál, akik dohányoznak sajnos. Hajfestés fodrásznál, fizetésemhez képest extra drága, de nekem fontos, hogy a hajam szép legyen, ezt írta nekünk Kinga, és igen, ezt is meg tudom érteni, hogyha otthon nem lehet olyan minőségben megcsinálni, esetleg a fodrász olyan festékkel dolgozik, akkor ezt is teljesen értem. Önnek van olyan, ami esetleg drága, de mégis megveszi? 0635-925-925-ös vagy kívánság@cegledradio.hu, írjanak nekünk hamarosan még régi válaszokkal, de hogyha lesznek új válaszok, akkor azokkal is jövünk néhány zene után.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, a Ceglét hangja mai kérdése nem más, mint hogy mi az, amit drágának tartanak, mégis megvesznek. Ismerős lehet már az a téma, ne lepődjön meg senki, de új válaszok vannak, mert hogy rengeteg bennmaradt válaszunk van még, amiket szívesen megosztanék önökkel, és hogyha gondolják, akkor írhatnak is nekünk a 0635-92-95-re teljesen új válaszokat. Szedjük össze, hogy mi az, amire ráköltünk, annak ellenére, hogy esetleg felment az ára. Személyi edző írja nekünk Henrik. Kondi, de végre rendszeresen mozgok, hosszabb ideje és élvezem is, kihozza belőlem a maximumot, és ha nincs kedvem menni, akkor is menni kell, hisz, várnak rám, ráadásul az árát is meg kell fizetnem. Na igen, egyébként ez egy önmagunkat belekényszerítő dolog, hogyha ki van fizetve, hogyha mit tudom én, bérletünk van, akkor nem úgy érzi az ember, hogy most akkor lazít egy kicsit, vagy ilyesmi, hanem hogy éppen veszít a pénzéből. Ezért elmegy, de aztán jól is érzi magát legtöbbször, úgyhogy megvan ennek a folyamata, és tulajdonképpen a hatása is, úgyhogy én ezt támogatom. Takarítónő. Az első fiunk születése óta egyszer egy héten, amíg nem vagyunk itthon, kitakarít. Rendrakás meg a szintentartás megy a kölyök mellett, de több nem, csak egy csomó idegeskedés árán. Most volt egy hónap, hogy nem jött egészségügyi okok miatt, a család hangulatán 2 hét után érződött a dolog, ezt írta nekünk Sára, és igen, ez is érthető szerintem, nekem mondjuk nem volt takarítónőm soha, volt, hogy egyedül éltem, volt, hogy párkapcsolatban éltem, volt, hogy nagyobb családdal éltem, de a lényeg az, hogy nekem mindig megvolt az én személyes komfortom az elegendő takarítás, de teljesen meg tudom érteni, hogy valakinek ez nem így van, és nem is fér bele a zsúfolt napba, úgyhogy a takarításért fizetnek. Van egy kedves hallgató, aki nagyon sok márkás terméket írt, tehát konkrétan a terméket írja le, de ezek között van csoki, bonbon, sajt, minőségi borok, mobiltelefon és ruházat. Megveszem, de sokkal-sokkal ritkábban ezeket, ezt írta nekünk Orsi, és köszönjük szépen, én a márkákat most nem olvasom be, hogyha nem haragszik meg, de a cikkeket mindenképpen említettem. Van egy vicces hallgatónk Tibor, aki csak annyit ért, egy feleség, tehát drágának tartja, de mégis rákölti a pénzt, értem, jó volt, köszönjük, de nyilván humor. Kézműves bombonok, egy ilyen üzenetet is kaptunk név nélkül, és van egy hosszabb üzenetünk, miszerint hústermékek, sajt, zöldség, gyümölcs, tészta, pékáru fűszerek. Gyakran veszek halat, rákot, kagylót, ami sehol sem számít kifejezetten olcsónak. Elektronikai cikkekből, legyen az háztartási gép, szórakoztató elektronika, akármi, inkább a drágább félék közül válogatok a megbízhatóság miatt. Kozmetikai termékekből is drágakat veszek, de azért, mert érzékeny a bőröm, tehát ezt lehet kényszernek is nevezni, mivel az olcsó tusfürdők, samponok után legszívesebben az összes bőrt letépném a testemről. Ha az autóimba kell alkatrész vagy új gumiszettet kell venni, ezeken sem szeretek spórolni, írja nekünk Kristóf, és szerintem sok mindenben nagyon is igaza van, úgyhogy el lehet gondolkodni ezen is, meg azon is, hogy esetleg van-e önnek is olyan, ami drágának tart, mégis megveszi. Ha igen, és van kedve, küldje el nekünk 0635-92-95-t, hamarosan folytatjuk.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: az, amit drágának tartanak, mégis megvesznek? Ez a Ceglét hangja mai kérdése. Már nem első alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, de a válaszaink teljesen újak, feltéve, hogy nem egy ismétlést hallanak éppen, de ez nem annyira valószínű, bár ki tudja. A lényeg az, hogy olyan válaszokkal megyünk tovább, amelyeket még korábbi adások alatt küldtek, de nem kerültek sorra, aztán pedig jönnek az újak, mert szerencsére érkeznek szép számmal. Ha ön is elküldeni, megteheti a 0635-92-92-5-re. Két havonta elutazni valahova, szerencsére ezt leszámítva nincsenek nagy igényeim, írja nekünk Fanni. Hát azért két havonta annak örülnék, hogyha el tudnék utazni valahova, bár nem kell nagyba gondolkodni, elég, hogyha elmegyünk egy olyan közeli településre, amíg nem jártunk és szétnézünk egy kicsit, szerintem ez is érdekes dolog. Mi a baráti körrel csináltunk egy ilyen járjuk be Magyarország városait kört nem annyira régen. Túl sokat még nem utaztunk, de folyamatban van a dolog, és szeretném megnézni kis hazánkat, mert itt is rengeteg kincs van, és hogyha már a Magyarországgal végeztünk, akkor majd lehet menni külföldre is, de az egy későbbi projekt, de akár így is lehet csinálni, viszont hogyha nagyobb utazásra készül az ember, akkor a két havonta az nekem tudom, hogy nem férne bele. Következő üzenet, macska kaja, kutya kaja. Havi 80-100 ezer körül van a kutya, meg az 5 plusz 1 macska. Tudnánk hova tenni a pénzt, de nem vagyok hajlandó olyan olcsó vacak konzerveket venni, ami tele van zselével, a szilárd része meg húst sajátott. Fizetek a videó megosztóért, mert nem vagyok hajlandó reklámokat nézni. Évekkel ezelőtt fizettem elő rá, amikor a fiam csak zenére tudott elaludni, és elég rossz volt, amikor a kis nyug és altató közben bevágták a jó hangos reklámokat. Ezt teljesen meg tudom érteni. Egyébként Natitól jött az üzenet, és köszönjük szépen. Hát én is előfizetek, hogy reklámmentes legyen a videó megosztó. Szerintem nem kerül olyan sokba, és sokkal nyugodtabb az ember, hogyha tényleg nem szakítják meg folyamatosan bármit is nézzen, de mindenki, ahogy akarja, ezt úgy csinálja. Természetesen ez egy ingyenes oldal, de az ingyenességhez reklámok járnak, úgyhogy ki hogy. Azért az 5 plusz 1 macskán meglepődtem, akkor nem csoda, hogy 80-100 ezerre költötök, hogyha még egy kutya is van melléjük. Remélem, hogy jól kijönnek egymással, bár ez biztos, hogy kontrollában van nálatok. Még egy üzenet, étel és ital. Ha enni akarok, enni fogok. Ha be akarok ülni egy kávéra, akkor beülök egy kávéra. Ahogy a jó magyar mondás tartja, ami a gyomromban van, azt már nem veti el senki. Egyébként ez is igaz, és sokaknak, vagy sokunknak, mert én is közé tartozom, az étkezés egy olyan, nem tudom, szent dolog, és szeretünk jókat enni, szeretünk jókat lazítani utána, vagy nem tudom, és ez olyan dolog, hogy igen, erre szívesen költ az ember, mert érezze jól magát a bőrében. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, nem? Legyen még egy üzenet, legyen! Nekem utazások és programok barátokkal minden fillért megérnek, emellett lássos dolgok, főként tusfürdő, sampon és hajkondicionáló, és vásárolt kávé, sokszor a főzött kávé helyett. Végülis ezt is megértem, én mondjuk otthon olyan jó kávégépen van, hogy nem igazán szeretek érte fizetni más helyeken, az irodába is tudok inni egy-egy kávét, hogyha úgy van, persze azért bedobjuk a százast, de minden esetre én nem gondolom, hogy, vagy én úgy érzem, hogy legalábbis nekem sok beülni egy kávézóba, csak azért, hogy kapjunk egy kávét túlárazva, ami lehet, hogy sokkal finomabb, másabb íz, mint amit. Szóval valahogy én nem vagyok annyira kávés, de sokan azok, és meg tudom érteni. Ön költene valamire, amivel kicsit drágább, mint amit mondjuk megengedhetne magának? 0635-92-95, mindjárt megyünk tovább.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: 26 000-es műkörön, 30 000-es CrossFit bérlet, streaming. Három különböző hallgató és három különböző válasz, amely arra a kérdésre jött, hogy mi az, ami drágának tartanak, mégis fizetnek érte. 0635 925 925-ös, a Ceglit hangja mai kérdését hallották, és az elérhetőségét is. És azt is elmondom még, hogy ez a téma már ismerős lehet, nem első alkalommal foglalkozunk vele, de még mindig vannak olyan válaszaink, akik nem kerültek sorra, úgyhogy most őket beolvasom, és hogyha jönnek új válaszok is mondjuk öntől, akkor ezekre is sor kerül a mai adásban, még egy teljes óránk lesz ezen kívül, úgyhogy tartsanak velünk. Mindent. Orvosok, ruhák, parfümök, jobb élelmiszerek, fodrász, sorolhatnám holnapig, ezt írta nekünk Tekla, aki tehát mindenért hajlandó kicsit drágábbat fizetni, nem ezeken akar spórolni. 200 000 körüli Android telefon, fordítok, 200 000 körüli Android telefon, de 3 évente veszek, szóval belefér kategória. Ha évente venném, az lenne drága nekem. Próbáltam pár másikat, de az mind medvesajt volt. Nagyon jó megfogalmazás. Órák, autók, vastag a pénztárcám, de ez tőlem is túlzás, be kell látnom. Ezt Gergő írta nekünk, nem tudjuk mennyire vastag, de igen, hogyha órákat, meg autókat veszel, akkor biztos, hogy van rá. Ezt mindenkinek be kell látni, hogy mennyire jó ez, és hogy ez már esetleg valamilyen szenvedélybe csapott át, vagy rajongásba, vagy függőségbe, nem lehet tudni. Bitcoin, ezt is írták végre nekünk, meglepődtem, hogy eddig nem került rá sor, Ádámtól érkezett egyébként, illetve mosószer, tusfürdő, testápolási cikkek, kaja, magán, nőgyógyász és táskák, Evelintől jött ez. Aztán pedig itt van egy olyan, hogy nem mondom a telefon márkáját, de ez konkrétan leírja nekünk a kedves hallgató, mert a telefon alkalmazás sosem frissül, és még nem fordult elő, hogy ne tudtam volna telefonálni. Alapvetően drágább kategória, de még mindig jobban megéri, mint egy hasonló kategóriás Android telefon. Olcsó gagyit nem veszek, mert kikészít, ha akad egy YouTube videó, vagy valami hasonló. Ezt egyébként, hogyha ki szeretnék találni mindenképpen, hogy milyen márkájuk telefonról van szó, akkor az az almás, így tudnám lefordítani önöknek, remélem, hogy értik. Privát sofőr és szakács. A közeljövőben anyagi optimalizálás miatt valószínűleg elengedjük a szolgáltatásaikat, de nehéz lesz, mert sok éve velünk vannak. Hát más kategóriában vagyunk, ezt kijelenthetem, azért nekem privát sofőr, néha a párom elvisz valahova a saját kocsimmal, nem, van, hogy az övével megyünk, és akkor már mondhatom, hogy ez luxus, teljesen véletlenül alakult így, hogy két autónk van, nem azért, mert akartunk, csak már neki is volt egy, meg nekem is volt egy, mire megismerkedtünk, és még nem váltunk meg egyiktől se, lehet, hogy nem is fogunk, de én például a prémium üzemanyagra mindig költök, ha már itt tartunk, de nem privát sofőrre. Sajtok, néhány biokaja, kovászos kenyér, liszt, kávé, tea, olívaolaj. Ha veszek valamilyen táskát, az mindig tök drága. És női tisztálkodási szerek. Ezt írta nekünk Panni, és nagyon szépen köszönjük. Hamarosan folytatjuk még hozzá a második órával. A hírek és néhány zene után újra itt a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Jövő szombaton alakul meg az új országgyűlés. Szándékosan mérgezhették meg a bébi ételeket Ausztriában. Napos koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Egy nap alatt több mint 60 körözési ügyet zártak le a fővárosban a rendőrök a héten. Egy összehangolt akcióban csaknem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIV bébi ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe. A cég zsarolási kísérlet áldozata lett.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melege.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók. Mi az, amit drágának tartanak, mégis megvesznek? Ez a kérdésünk a mai napon. Egy olyan kérdés, amit korábban már feltettünk, de maradtak meg bent még válaszok, és ezeket a válaszokat kerítettük sorra, ha lehet így fogalmazni, az első órában. Most pedig már a mai érkezett új válaszokkal megyünk tovább. Van bőven szerencsére, hogyha esetleg most sem férne bele valaki, ne aggódjon, valamilyen úton, módon majd nyilvánosságra hozzuk az ő válaszát is, akár egy másik adásban. Ami ugye mindig elmondom ilyenkor, hogy nem holnap következik, mert sosem szeretem ugyanazt a témát folytatni a következő napon is, de majd valamikor erre sor kerül. Élelmiszer, termelői zöldség, gyümölcs, minőségi hús, felvágott, tartósítószermentes egyéb élelmiszerek, illetve arcápoló krémek. Ezt írta nekünk Nándor, aki nem én vagyok, de tényleg ez a neve. Sportos autó és annak fenntartása gyári minőségi alkatrészekkel, Balázs üzenetét olvastam fel. Hát igen, hogyha az embernek erre van affinitása, akkor miért ne költene erre? Főleg, hogyha tényleg szereti, hogyha gyári valami, akkor meg tudom érteni. Valaki csak annyit ér, hogy WC papír, nevet nem küldött hozzá, és nem is biztos, hogy komolyan gondolta, de el tudom képzelni azt, hogy igenis olyan prémium minőségű WC papír szeret használni, ami hát, hogy mondjam, egy kicsit drágább. Cipő, téli kabát, bármi, amit az arcomra kenek, ha véletlenül iszom, akkor alkoholból is megválogatom, hogy mit. Ezt pedig Dominik küldte el nekünk, szerintem teljesen igaza van. Minőségi kaja, gyümölcs, étterem, alkohol, autó, utazás, ruhák, munkaeszközök, órák, tusfürdő, parfüm, WC papír. Megint itt a WC papír, szóval szerintem mégsem vicc lehetett. Igenis fontos, hogy arra is odafigyeljünk, hogy na, ha valami kényelmetlen, fogalmazzunk így, akkor az nem jó. Cipő, főleg ha zárt, az legyen bőrből. Van egy határ, aminél többet nem költök rá, de van egy alsó határ is, minőségben, ami alá nem megyek. Ez is igaz. Meg egyébként például a cipő elvileg pont olyan, ami kifizetődő, tehát hogyha kicsit többet ráköltünk, talán minőségibb a termék, és akkor tovább jó. Dízel, ennyit írt nekünk a kedves hallgató, nincsen név hozzá, de gondolom nem Vin Diesel, csak az üzemanyag. Képzések, workshopok, ezt Vikitől kaptuk meg, ez is teljesen jó, hiszen magadat fejleszted, és a megszerzett tudást azt majd az életed során tudod kamatoztatni. Fésű, kávék, koktélok, cicáim étkeztetése, írja nekünk Dorina. Hát tulajdonképpen fésűre én szinte egyáltalán nem költök, én a hajamat úgy lövöm be, hogy megszárítom vagy beszárítom reggelente egy kicsit, és ez vagy sikerül, vagy nem. Kávét már többen írták, a koktélok tök jó dolog, az még nem került elő, de hogyha az ember szeret jókat inni, akkor miért ne költene erre is. Kabát, bakancs, van közel 100 000-es bőrkabátom és 30 000-es PU, nem tudom az mi, műbőröz képest minden forintját megérte és kifizetném érte megint, de nem mondom, hogy olcsó volt. Igen, igazad van. Fodrász, 60 000 forint, minden pénzt megér, még jó, hogy évente kétszer megyek, bár az is 120 000 forint egy évben, amit hogyha elosztasz mondjuk gyakorlatilag 12 hónapra, az pontosan 10 000. Havonta úgy talán nem olyan sok. Zenéléshez cuccok, hangszerek, húrok, szoftverek, pluginok, distribution és egyéb hardware, akkor ez nem az a fajta zenélés, amit én is csináltam, tehát nem DJ sets, hanem itt bizony valós hangszerek vannak, és valószínűleg pengetős hangszerek, hogyha húr is kell hozzá, bár nem feltétlenül. Kedves hallgatók, hamarosan megyünk tovább, mi az, amit drágának tartanak, mégis megvesznek? 0635 92 92 5. Ceglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: mindig olyan termékekről beszélgetünk, kedves hallgatók, amit talán drágának tartanak, mégis megvesznek. Ha önnek is van ilyen, még nagyon gyorsan elküldheti a 0630 595 925-re, de már rengeteg válaszunk van, úgyhogy vágjunk is bele. Pontosabban folytassuk. Fermentált dolgok, sajnos szükségem is van ezekre, igyekszem akciókor vásárolni vagy otthon kísérletezem. Gluténmentes élethez szükséges alapanyagok. Magánorvosok hada, parfümök, ebben már sokat fejlődtem, már csak évi egy drágát engedek meg magamnak, viszont aki tud jó lelőhelyet, az nyugodtan szóljon. Írja nekünk Ágota, és hát nem tudom, hogy tudnának szólni neki, de hogyha valaki jelentkezik ilyennel, akkor megpróbálom összehozni a kedves hallgatót a másikkal. Bakelit, jó vinil lemezek, főleg ilyen különleges vagy régi kiadások, aztán néha még annyira értékesnek találom, hogy nem rakom fel a lejátszóra sem. Nulla logika, írja nekünk Domi. Hát igen, vannak ezek a gyűjtő figurák, akciófigurák vagy legók, amiket ki se bontanak sokszor, hanem csak dobozolva kiteszik. Ugye nem is játszik vele senki, soha, sőt, veszít az értékéből, aki bontják. De azért, hogyha van egy jó lemezet, csak tedd föl arra a lemezjátszóra. Van ilyen ismerősöm, a páramnak az öccse az nagyon szeret bakeliteket gyűjteni, de ő hallgatja is rendszeresen őket. Unokaöcsémnek bármi, de mivel imádom, megveszem neki. Ez ilyen egyszerű, Anett küldte el nekünk. Hát igen, a rokonok, gyerekek, unokaöcsik, azok ilyenek, hogy szeret őket elkényeztetni. Külön óra, fejlesztés, fizetős hobbi, zenetanár, sport, stb. A gyerekeimnek. Inkább nem ennék, de kifizetném. Jó, hát azért nem mondjuk, hogy inkább nem enne az ember, de igen, hogyha jól érzi, ugyanez a kategória, mint az előző válaszban, hogy a gyerekről van szó, azért nekik nagyon szívesen, és az önfejlesztés is nagyon fontos szerintem. Drága hajápoló termékek, mondjuk igazából nem érzem úgy, hogy drága a pénztárcámhoz mérten, hiszen ki tudom fizetni. Na igen, ez a kérdés, és pontosan erről szól a műsorunk, amit Katalin is fölvezetett, vagy fölvetett ebben az üzenetben, hogy ha végül is ki tudjuk fizetni, akkor vajon drágának számít-e, de legbelül valószínűleg tudjuk, hogy drágák, és mégis rászánjuk a pénzt, holott lehet, hogy lehetne pótolni mással, de lehet, hogy pont ez az ok, hogy nem sikerült mással pótolni, megpróbáltuk, keresgéltünk, és aztán mégis a minőségi termék mellett döntöttünk. Drága a minőségi csoki, azért, mert a commerce-ebbeknél nagyot zuhant az utóbbi években a minőség. Hát igen, ezt mondják, hogy néhány termékből ilyen-olyan alapanyagok eltűntek, meg minden, és ezért meg kell venni a drágábbat, hogyha az ember igazi minőségi csoki élményre vágyik. De ezt nem tudom, hogy így van-e, de mondják. Az összes más kóla csak egy túl szénsavas büntet és egy piros színű kóláról ír a kedves hallgató. Én is azt hiszem, hogy ezt a terméket vásárolom leginkább. Minden esetre Milán ezt küldte el nekünk, hogy szerint az összes többi rossz. Én abban sem vagyok biztos, de az igaz, hogy van egy etalon a kólák tekintetében. Arcápolási termékek, van egy teljes, jól bevált rutinom, abból nem engedek, inkább éhen halok, írja nekünk Viki, és hát azért megint csak azt mondom, hogy ne halljunk éhen, annyira talán nem fontos az arcápolás, hogy éhen halljunk. Minden esetre köszönjük szépen a választ. Kajarendelés, bár már leszokóban vagyunk róla, fiatalabb koromban 1500 forint volt a 32 cm-es pizza ingyen szállítással, most egy random valamilyen menü után, nem mondom ki a márkanevet, rendelünk, kettőnkre 8-10 ezer minimum, és azért ez nem a flancolásnak a csúcsa. Hát igen, fölmentek az árak, a kiszállításnak is meglett az ára, meg hát igen, sajnos ebben élünk, úgyhogy igen, azt kell, hogy mondjam, hogy az étterem vagy a pizzázás néha már luxusnak minősül. Hogy másoknak milyen igényeik vannak és mire költenek, hamarosan kiderül, tartsanak velünk néhány zene múlva is.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Jövő szombaton alakul meg az új országgyűlés. Szándékosan mérgezhették meg a bébi ételeket Ausztriában. Napos koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb Vasvár megyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Egy nap alatt több mint 60 körözési ügyet zártak le a fővárosban a rendőrök a héten. Egy összehangolt akcióban csaknem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIV bébi ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe. A cég zsarolási kísérlet áldozata lett.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
0: Ceglédi Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

0: Csíkos hátú vadmalacka. Nem a kedves hallgatót minősítem ezzel, ennyi volt a válasza. A kérdésre, hogy mi az, amire kicsit többet költ és megfizeti a drágább dolgokat is, az ő kedvéért vagy a saját kedvteléséért, nos hát, hogyha a csíkos hátú vadmalacka a házi állat, arra bizony költeni kell és biztos, hogy meg is érdemli. Kávékapszula, bármi más, otthon, ami otthoni körülmények között készül, azóta nekem ihatatlan, kivéve a nagyon prémium kategóriás otthoni géppel készített kávék, de hát a kávékapszula az beütött a kedves hallgatónál, nevet nem kaptunk hozzá. Kaptunk viszont Zoltántól egy nevet, és azt is, hogy ChatGPT, Gemini, egyéb AI szolgáltatások annyira a mindennapjaim részévé váltak, hogy nem tudnék megválni tőlük, segítenek a munkában, otthon, rengeteg specifikus témában, cserébe jó drága, bár lehet akciókat elcsípni. Na igen, erről nem is beszéltünk még sokat, hogy milyen akciók vannak esetleg lejárás közeli termékek boltokban, vagy éppen valamilyen, mit tudom én, kuponos napok, vagy ilyesmi, ami hát lehet, hogy átverés, ezt mindenki gondolja át maga. Mondják, hogy érdemes megnézni mondjuk egy drogériában, hogy mennyi a termék 2 héttel a kuponnapok előtt, és lehet, hogy a leértékelt ár az nagyjából ugyanott lesz a kuponnapok alatt is, na mindegy, ezt csak úgy mellékesen jegyeztem meg, nem tudom, hogy így van-e, és igen, a mesterséges intelligencia is olyan, ami manapság már igen, beleszámít talán a luxusba, de a mindennapjaink része. Magánorvos, illetve a kaján igyekszem nem spórolni, inkább arra költök, mint egy újabb ruhadarabra. Plusz, ha smink termékeket veszek, igyekszem jó minőségűt venni, nem szeretek bármit az arcomra kenni. Ez még rímelt is. Nem mondom, hogy olcsóbban nincs jobb minőség, viszont tartóság szempontjában is jobban megéri. Ja, és csak akkor veszek újat, ha kifogy. Évekig gyűjtöttem a rengeteg rúst meg palettát, aztán a szabja miatt, tehát a szavatossága miatt dobhattam ki, írja nekünk Iza. Köszönjük szépen! Könyvek, meleg otthon. Tudom, hogy lehetne 19-20 fokban is élni, de egyszerűen fázom. 23 fokban szeretek lenni, télen nem idén jellegű zöldségek és gyümölcsök fogyasztása. Ezt írta nekünk Júlia. Köszönjük szépen, tulajdonképpen a párom pont ilyen, ő nem szeret fázni, könyvekre is nagyon szeret költeni, és igazából a zöldségeket is nagyon szereti, és ebből néha voltak is már nézeteltéréseink. Én tök jól el vagyok 20-22 fokban is, de 24-25-ben meg már néha melegen van. No mindegy, meg lehet találni az egyensúlyt, senki ne aggódjon. Egy utolsó üzenet a blokk végére, macska kaja, az kb. Mindegy én mit eszek, de a cica mindig jó minőségű kaját kapjon. Észreszerítően mocskos drágának találom, 6-8 ezer forint egy pár grammos kis nedves eledel, ami 65-85 gramm, mondjuk ennyi erővel bélszínnel is etethetném. Egyébként igen, néha bele lehet gondolni, hogy akkor már akár kaphatna valami minőségi gurmé kaját is, amit egy cica séf állítana össze neki. Hát nem tudom, de hogyha ez a fontos neked, és ez a fontos bárkinek, akkor legyen ez a fontos, és önnek mi a fontos, mi az, amire költ, ez az utolsó blogban még kiderülhet, 0635-925-925-ös.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: Ami minden ismerőst

0: A mai Ceglét hangjában már nem első alkalommal azzal foglalkoztunk, hogy mi az, ami drágának tartanak, mégis megvesznek. Hamarosan a műsor végére érünk, kedves hallgatók, belepróbálok sűríteni minél több üzenetet, hogy minél többen sorra kerüljenek még ebbe a pár percbe, úgyhogy menjünk is tovább. Garnéla, ezt írta nekünk Dóra, és teljesen meg tudom érteni, hogy ha ez az egyik kedvence, akkor miért ne költene rá? Kontaktlencse, kényelmesebb, mint a szemüveg. Hát igen, meg máshogy mutat az ember szerintem kontaktlencsében. Én szoktam használni kontaktlencsét is, nem annyira sűrűn, de azért elmondom, hogy néha előfordul, hogy egy számomra megbízható oldalról éppen a legolcsóbb kategóriás kontaktlencsét rendelem meg, mert igazából én nem érzek különbséget, remélem, hogy nem károsítom ezzel a szemem, lehet, hogy utána lehetne jobban járni, de azzal például én szeretek spórolni, hogyha van egy két termék, és akkor én az olcsóbbat veszem meg. 3-1 kávé minden ízesítésben. Arc és hajápolás, vitaminok, egészséges étkezés plusz edzőterem. Sajnos nekem mind nagyon drága, mégis rászánom a pénzt. Hát igen, ugye ez olyan, mint arra van időnk, amire szánunk, és arra van pénzünk is, amire szánunk. Lehet, hogy valahonnan el kell venni, de hogyha ezek a fontosak a mindennapokban, akkor szerintem igenis meg kell lépnünk ezt, hogy kicsit összeszorítva a fogunkat, máshol spórolunk, de ezek meg lesznek legalább. Francia sajtok, ezt Zsófi írta nekünk. Kivehető fogsor helyett implantátum, ezt pedig Szabolcstól kaptuk. Igen, ez egy érdekes kérdéskör. Talán volt már erről szó, hogy a mosoly azért olyan dolog, hogy magabiztosságot tud adni. Én is megcsináltattam a fogaimat jó pár évvel ezelőtt, már el is mondtam ezerszer, és azóta sokkal jobban érzem magam, mert merek mosolyogni. A sok rétegű illatos, gyakran reklámozott kiskutyával vagy kiskacsával WC papír. Nagyon köszönöm, hogyha nem ír márkát a kedves hallgató, mert akkor nekem sem kell rejtjelesen beszélnem. És igen, többször került már elő a WC papír, mert hogy erre is oda kell figyelni. Lakás és ásványvíz. Ezek szerintem sűrűn veszel lakásokat? Nem, gondolom nem erre gondolt a kedves hallgató, hanem arra, hogy a lakással kapcsolatos dolgok és az ásványvíz, ami megint csak olyan, hogy nagyon ütköznek a vélemények, hogy lehet, hogy valakinek a csapvize is tök finom, miért kell palackozott vizet venni, hiszen a palackozás maga elég környezetkárosító hatású, még hogyha vissza is viszi valaki egy repontra. Parfümök és edzősruhák, mindig azzal indoklom meg, hogy de hát körmöshöz legalább nem járok. Egyébként igen, találjuk meg azt az egyensúlyt, amivel le lehet fedni a kicsit többet költésünket. Találni kell egy olyat, ahova nem járunk, és akkor azzal már is spóroltunk egy kicsit, persze csak idézőjelben. Kocsi, nem busszal vagy gyalog menni. Tulajdonképpen igen, hogyha valaki kényelmetlenül érzi magát a tömegközlekedésen, vagy nem szeret sétálni, akkor ez is teljesen érthető. Illetve legyen a vége ez, pszichológus és magárendelések, írta nekünk Tomi. De maradtak még válaszaink, kedves hallgatók, viszont ma már több nem fér bele, úgyhogy majd egy másik alkalommal folytatjuk, holnap pedig egy új témával jelentkezik a Ceglét hangja. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Vörös Nandi búcsúzik, visszhall!
1: Következzen egy friss

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Jövő szombaton tartja alakuló ülését az országgyűlés. Újabb Vasvár megyei települést érinthet az aszbeszt botrány. Napos idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Jövő szombaton tartja alakuló ülését az országgyűlés. Az április 12-i választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány népsora. Május 9-én a miniszterelnöki eskütétel utánra a Tisza párt elnöke ünnepi rendezvényt szervez a budapesti Kossuth térre, ahol elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Radnai Márka, a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Prost Andrea Kossuth díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök. Közölte azt is, hogy a Tisza kormány létrehozza a működő és emberséges Magyarország intézetet. Ennek feladata az lesz, hogy ajánlásokat fogalmaz meg, miként építhető be a társadalmi részvétel rendszer szinten a kormányzati és parlamenti működésbe. Prost Andrea kormánybiztosként az ezért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével és a hazai kis- és középvállalkozásokat segítő új gazdaságfejlesztési eszközöket alakítanak ki. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Jelentős 280 milliárd forintos uniós forrásvesztéssel járhat több vasútfejlesztési tender visszavonása, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban uniós forrásokat elnyert beruházásokat a következő három évben kellene megvalósítani, de egy visszavont építési tender után nulláról kellene kezdeni a megvalósítást. Ide tartozik a Debrecen-Nyíregyháza vasútfejlesztése, a budapesti körvasút Népligete állomása és a ferencvárosi szakasz átépítése. Újabb Vasvár megyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig ezen kívül még három település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett.
0: Az időjárásról.
1: Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Micsoda szép reggelt, jó ébredezést kívánok minden kedves hallgatónak. Május 3-án vasárnap, a mikrofonnál Becker Bernadett. Töltsük együtt a napot. Anyák napja van, azt gondolom ez mindent felülír ma, de azért hamarosan a névnaposokat is köszöntöm. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, Cegléd!

Május 3-a van a nap, amikor a tímeák és az írmák ünnepelhetik névnapjukat. A tímea Jókai Mór írói névalkotása az Aranyember című regényében. Valószínűleg a görög Eutümia névből származik, aminek jelentése jó plusz tisztelet. Az írma az írm kezdetű germán női nevek német eredetű rövidülése. Alakváltozataival az írma és a német erma névvel együtt Ermin, Irmin germán isten nevéből származik. Jelentése Irmin istenség, más magyarázat szerint a germán Hermion néptörzs nevéből való. Kedves tímák, kedves írmák, nagyon boldog névnapot!

május első vasárnapja van, vagyis, ki ne tudná, ma van anyák napja, vagy legalábbis nagyon bízom benne, hogy ezt senkinek magyarázni nem kell, miért ma. Az ókori Görögországban már ünnepelték Reát, az istenek anyját. Ehhez fűződik az első olyan alkalom, amikor az anyaságról megemlékeztek. Angliában az 1600-as években a húsvétot követő negyedik vasárnap ünnepelték Máriát, Jézus anyját, és ezzel együtt az édesanyákat is, akik távol dolgoztak, szabadnapot kaptak, hogy hazalátogathassanak édesanyjukhoz. Az Egyesült Államokban először 1872-ben ünnepelték meg Bostonban az anyák napját. 1907-ben a philadelphiai N.M. Jarvis próbálta az anyák napját nemzeti ünnepé nyilvánítatni. Május második vasárnapjára tűzte ki elhunyt édesanyja emlékére. Az ünnep népszerű lett, amikor virág- és ajándékkereskedők kezdték reklámozni. Amikor Jarvisban tudatosult, hogy az általa indított anyák fesztiválja mennyire elüzletesedik, minden eszközzel megpróbálta ezt megakadályozni. Tüntetést rendezett, tiltakozott, még azt is kijelentette, hogy megbánta, hogy elindította a kezdeményezést. 85 éves korában egyedül halt meg anélkül, hogy valaha is megtapasztalhatta volna az anyaság érzését. Az egész életét az anyák napjára áldozta, először Woodrow Wilson amerikai elnök tette hivatalos ünneppé. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Az ünnepet a mai napig különböző időpontokban tartják világszerte, főleg májusban. Gyakran kapcsolódik a helyi mondakörhöz, vallásokhoz, nálunk tehát Magyarországon május első vasárnapja. Nagyon-nagyon szép anyák napját!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd város önkormányzata és a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület szeretettel vár minden emlékezőt május 8-án pénteken 16 órára a Városalapítók napi ünnepségre, az Eötvös téri Városalapítók szobrához. Köszöntőt mond dr. Csáky András polgármester, majd egy apáca, egy parasztlány, egy polgár címmel a Református Általános Iskola és Oboda tanulóinak ünnepi műsorát láthatják és hallhatják. Ezt követi a legszebben felújított épületek, elismerések és díszoklevelek átadása, a díjakat átadja Patakiné Mészáros Zsuzsanna, a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke. Majd természetesen koszorúk kerülnek a Városalapítók szobrához is. Az ünnepség után pedig a Városháza udvarán található Panteonban folytatódik a megemlékezés emléktábla koszorúzással. Testbezárt történetek címmel nyílt válogatás kiállítás a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből a Kossuth Múzeumban. Az időszaki kiállítás május 22-éig tekinthető meg. Töltsék mozgással, futással a Magyar Sportnapját május 6-án szerdán 18 óra 30 percre a Budai úti futókörhöz várnak minél több mozogni vágyót. Ismert sportolók, DJ és ajándék limonádé az első 100 főnek, illetve természetesen közös bemelegítés is vár mindazokra, akik május 6-án, tehát a Magyar Sportnapján kilátogatnak a Budai útra a futókörhöz. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Sulek gyógyszertár lesz az ügyeletes patika. A Körösi út 45 szám alatt találják a patikát, ugye új helyre költözött, megbújulva nem olyan régen. Tehát a Sulek gyógyszertár lesz majd, de 8 órától az ügyeletes patika.
1: Szeglédrát!

0: hírek a Cegléd Rádióban.
1: Jövő szombaton tartja alakuló ülését az országgyűlés. Újabb Vasvár megyei települést érinthet az aszbeszt botrány. Napos idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Jövő szombaton tartja alakuló ülését az országgyűlés. Az április 12-i választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány népsora. Május 9-én a miniszterelnöki eskütétel utánra a Tisza párt elnöke ünnepi rendezvényt szervez a budapesti Kossuth térre, ahol elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Radnai Márka, a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Prost Andrea Kossuth díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök. Közölte azt is, hogy a Tisza kormány létrehozza a működő és emberséges Magyarország intézetet. Ennek feladata az lesz, hogy ajánlásokat fogalmaz meg, miként építhető be a társadalmi részvétel rendszer szinten a kormányzati és parlamenti működésbe. Prost Andrea kormánybiztosként azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével és a hazai kis- és középvállalkozásokat segítő új gazdaságfejlesztési eszközöket alakítanak ki. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Jelentős 280 milliárd forintos uniós forrásvesztéssel járhat több vasútfejlesztési tender visszavonása, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban uniós forrásokat elnyert beruházásokat a következő három évben kellene megvalósítani, de egy visszavont építési tender után nulláról kellene kezdeni a megvalósítást. Ide tartozik a Debrecen-Nyíregyháza vasútfejlesztése, a budapesti körvasút Népliget állomása és a ferencvárosi szakasz átépítése. Újabb Vasvár megyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig ezen kívül még három település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett.
0: Az időjárásról.
1: Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.

Szóval is ahhoz Mafia indította a fél órát, ez volt a Bojtszalong itt a 92-5-ön, azt a fél órát, amiben már jön egy horoszkóp, jön a horoszkóp, ráadásul nem csak egy napra, hanem egy komplet hónapra, jön a májusi horoszkóp hamarosan. FM 92-5, Szeglédrádió.

Tehát a horoszkóp egy komplet hónapra, egész májusra, kedves Kos. Májusban az energiád egyszerűen elsőprő lesz a Marsnak köszönhetően, úgyhogy most vágj bele azokba a nagyszabású projektekbe, amiket eddig halogattál. A munkahelyeden váratlan elismerése számíthatsz, de vigyázz a szádra, nagy hévvel könnyen megsérthetsz egy kollégát vagy üzletfelet. Bár vitalitásod csúcsán vagy a gyakori fejfájás és a szemet fáradtsága jelzi, ha túltoldad a munkát, tarts több szünetet a monitor előtt. Bika. Ez a hónap nálad a pénzügyi stabilitásról és az otthoni kényelemről szól. Egy régi barátod olyan tanácsot adhat, ami aranyat ér egy fontos döntésedben. A hivatásodban a precizitásod lesz a nyerőkártyád, egy bonyolult feladat után olyan pozíciót ajánlhatnak, ami hosszú távú biztonságot jelent. Az egészséged érdekében azonban figyelj az étkezésre. Az emésztésed most érzékenyebb, hanyagold a nehéz fűszeres kajákat. Ikrek. A hónap elején még kicsit kaotikusnak tűnhet, de május közepétől letisztulnak a céljaid. Felbukkanhat egy utazás vagy egy új tanfolyam lehetősége is. A tárgyalásokon brillírozni fogsz, és a saját vállalkozáson töröd a fejed, a hónap utolsó 10 napja lesz a legjobb a papírmunkára. Mivel az idegrendszered pörög, ne felejts el lazítani, a jóga vagy egy esti séta segít levezetni a mentális feszültséget. Rák. Májusban az érzelmeid irányítanak, de ne hagyd, hogy elvigyenek, egy ingatlan ügy végére most végre pontot tehetsz. Ne félj nemet mondani a plusz feladatokra a melóban, most többet érsz azzal, ha a meglévő munkáidat tökéletesíted. Fizikailag a vízháztartásodra figyelj, így jár rengeteg folyadékot és a teheted, irány egy gyógyfürdő a teljes regenerálódásért. Oroszlán. Ebben a hónapban te leszel a társasági élet középpontja, bárkit leveszel a lábáról a modoroddal, gyűjts új szakmai szövetségeseket, vezetői képességeit egy váratlan krízisben vizsgáznak majd, de a siker utáni jutalom nem marad el. A saját jóléted érdekében azonban vigyázz a szívedre, ne told túl a kávét, és tudatosan iktasd ki a stresszt az életedből. Szűz. Számodra a május az aratás ideje, a korábban befektetett rengeteg energia végre megtérül a munkádban és a magánéletedben is. Nagyon hatékony vagy, de ne légy túl kritikus a munkatársaiddal, maradj diplomatikus. A sok ülő munka miatt hajlamosabb lehetsz a derék és hátfájásra, ezért egy ergonomikus szék vagy egy jó masszázs most kötelező darab. Hamarosan folytatom. Szeg!

Az elmúlt néhány percet azzal töltöttem, hogy gondolkodjak rajta, hogy mi az az ergonomikus masszázs, de gondolom masszázszékre gondoltak. No, ez lényegtelen, folytatom a horoszkópot, mérleg. Ez a hónap a belső egyensúly kereséséről szól, lehet, hogy át kell értékelned néhány olyan kapcsolatot, ami már nem épít téged. Csapatmunkában lehetsz igazán sikeres, még ha olyan kompromisszumot is kell kötnöd, ami elsőre nehéznek tűnik. Az egészséged megőrzése érdekében tisztítsd a szervezeted, sok zöldség és tiszta víz kell a vesédnek és a bőrödnek, hogy méregtelenítsd. Skorpió, intenzív hónap áll előtte, titkok és rejtett összefüggések kerülhetnek a felszínre, hallgass az intuíciódra, nem fog becsapni. A tervezésben most verhetetlen vagy, ha pedig munkahelyváltáson gondolkodsz, május második fele hozhat egy visszautasíthatatlan ajánlatot. Vigyázz magadra, a változékony tavaszi időben öltöz rétegesen, és ne hanyagold el a szűrővizsgálatokat. Nyilas, a szabadságvágyad májusban az egekbe szökik, de ne felejtsd el a fontos kötelezettségeidet sem a nagy kalandozás közepette. Külföldi kapcsolatok vagy távoli projektek kerülnek fókuszba, egy váratlan üzleti út pedig nagyot lökhet a karriereden. Az egészséged érdekében figyelj a májadra és az epédre, csökkentsd a zsíros ételeket és egyél több könnyű fogást. Bak, komoly és sorsfordító elhatározások születhetnek meg benned, most tudsz igazán hosszú távra tervezni. A fegyelmezettséget példás, de ne vidd haza a munkát, tanulj meg kikapcsolódni, különben kiégsz. Fizikailag a csontjaid és ízületeid védelme az első. Pótold a kálciumot és a D-vitamint, és most kerüld a túlzottan megerőltető sportokat. Vízöntő. Szokatlan és zseniális ötleteid májusban végre támogatókra találnak, ne félj kilógni a sorból. Az eredetiséged a legnagyobb fegyvered. Egy digitális projekted most hozhatja meg az első komolyabb pénzt. Egészségügyi szempontból a keringésed és a lábaid lehetnek érzékenyek. Polcold fel a lábad este és próbáld ki a váltózuhanyt. És halak, a megérzéseid annyira felerősödnek, hogy szinte olvasni tudsz mások gondolataiban. Használd ezt a környezetet támogatására, a kreativitásod szárnyal, de a határidőkkel hadilában állhatsz, úgyhogy ír listát a teendőidről. Mivel most könnyebben megfázhatsz, erősítsd az immunrendszered vitaminokkal, és pihenj sokkal többet a megszokottnál. Nos, hát ez vár ránk májusban.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.

0: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A Ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
2: Ma van anyák napja, holnap kezdődik az érettségi időszak, napos, koranyárias idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Anyák napja van, ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, 1928-ban pedig már a miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak, emelt és középszinten. Súlyos csapadékhiány sújtja az országot, a mezőgazdasági termelők már most a szájkárokkal számolnak. Közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Inség, Szikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Újabb Vasvár megyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig ezen kívül még 3 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett. Jelentős 280 milliárd forintos uniós forrásvesztéssel járhat több vasútfejlesztési tender visszavonása, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban uniós forrásokat elnyert beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, de egy visszavont építési tender után nulláról kellene kezdeni a megvalósítást. Mesterséges intelligencia segítségével írt darabot mutatnak be kedden és szerdán a Versailles kastély királyi operaházában. A Csillag Jósa vagy a Hamis Jövendőlések című mű Molière stílusában íródott. Megalkotásához egy olyan generatív eszközt használtak, amelyet a francia drámaíró műveivel tanítottak.
1: Az időjárásról.
2: Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Bruno Mars indította az órát, ez volt az I Just Might, május 3-án, vasárnap, május 1. vasárnapján. Ezt most azért is hangsúlyozom ki különösen, ugye ma van anyák napja, és kitaláltam azt, hogy igyekszem minden óra elején egy dallal köszönteni az édesanyákat, nagymamákat, dédnagymamákat, keresztanyákat, és ha megengedik, nagynéniket is, mert én nagynéniként egyszer kaptam anyák napi kis üdvözlő lapot, még a pici, akkor még óvodás unokaöcsémtől, és mérhetetlenül jól esett. Szóval a lényeg, hogy minden óra elején igyekszem egy-egy dallal köszönteni az anyukákat, fogadják tőlünk, tőlem szeretettel, és nagyon-nagyon szép vasárnapot, nagyon-nagyon szép anyák napját, meg még plusz 364 napot.

0: Hello, kedves Bálint és Vixstar közösen szólt, ez volt a Better of Alone Part 3, abban a fél órában és abban az órában, amikor azért jön ám a lapszemle is, Népszava, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, ez lesz majd most is a kínálatom, tartsanak velem a mikrofonnál Becker Bernadett.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vénica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
2: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
1: Reklámot hallottak!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Induljon át a lapszemle most így minden onnan, inkább, mint hogy konkrét lapokból szemezgetek. Farkasházi Tivadar megszólalt felesége haláláról hónapokat raboltam el Mimi életéből, ezt mondja. A Heti Hetes egykori szereplője egy interjúban beszélt önvádjáról felesége halála után. A humorista két konkrét orvosi döntést hibáztat, amiért nem lépett időben a betegség kezelésében. Hónapokat raboltam el Mimi életéből, ezzel a lesújtó önváddal beszélt Farkasházi Tivadar, tehát felesége elvesztéséről a kétszeres Pulitzer emlékdíjas humorista. A Heti Hetes egykori oszlopos tagja élete legnehezebb időszakában adott interjút, amelyben a gyász mellett a közélet és a legendás tévéműsor visszatérése is szóba került, egyébként a Blik számolt be erről elsőként. Farkasházi felesége a hegedű készítőmesterként ismert Benedek Noémi, vagy ahogy mindenki hívta Mimi, március 22-én 78 éves korában hunyt el. A humorista arról beszélt, hogy hiába volt 4 éve felkészülni a legrosszabbra, 4 év időm volt rá, mégsem sikerült, egy teendőm maradt még, Mimi emlékének az ápolása, őt mindenki szerette. Én viszont egy megosztó figura voltam, fogalmazott a veszteségről. A gyász mellett súlyos bűntudattal is küzd, mert úgy érzi, hibázott felesége betegsége alatt. A sok nagyszerű orvos mellett 2 nem volt az, holott éreztem, hogy bagatelizálják a problémát. Mégsem léptem tovább, elhittem a diagnózisukat, mert így 2-vel kevesebb volt a teendőm, mondta hozzátéve, hogy ez a teher feldolgozhatatlan. Erre hiába veszek be bármilyen tablettát. A humorista önkritikusan tekint vissza 50 éves pályájára is, amely alatt milliókat szórakoztatott, de ennek megvolt az ára, sokszor a családom rovására. Rövidebben, hülye voltam, összegezte. Sok minden szóba került még ebben az interjúban, amelyet a blik.hu-n is megtalálnak, illetve a szeretekmagyarország.hu oldalon is. Szabadon engedték a német partoknál megrekedt púpos bálnát, erről pedig a 444.hu számol be. Szabadon engedték szombaton az északi tengerben a balti tenger partjainál megrekedt hosszú szárnyú bálnát, Timit. A német sajtó által Timinek emlegetett hosszú szárnyú, vagy más néven púpos bálnát, amelyet a Poel-szigeti öbölből szállítottak úszályhajóval az északi tengerhez. Szombat reggel 9 órakor engedték szabadon, ezt a mentőcsapat egyik tagja közölte. A konvoj reggel a Skagerrak szorosban, Skagentől, Dánia legészaki városától mintegy 70 kilométerre tartózkodott. A 12 méter hosszú, 12 tonnás cet heteken át többször is megrekedt a német partok mentén a sekély vizekben, mielőtt önkénteseknek sikerült a vízzel megtöltött uszály hajóra segíteniük. A hosszú szárnyú bána, amelynek kora 4 és 6 év közötti lehet, először március 3-án Wismar kikötőjében tűnt fel. Később onnan nyugatabbra az észak-németországi Schleswig-Holstein tartománybeli Timmendorfer strandon találták. A mentők remélik, hogy a bána képes lesz úszni a mély vizekben is, visszatér természetes élőhelyére az Atlanti-óceánba. Timiről is írnak tehát a lapok.
0: Before I knew what it was, I saw the pills on your table for your unrequited love.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4.
6: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Ma van anyák napja, holnap kezdődik az érettségi időszak, napos, koranyárias idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Anyák napja van. Ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vörös Kereszt tartotta az első ünnepet, 1928-ban pedig már a miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csak nem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. Súlyos csapadékhiány sújtja az országot, a mezőgazdasági termelők már most a szájkárokkal számolnak. Közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Inség, Szikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormány főközösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig ezen kívül még 3 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett. Jelentős 280 milliárd forintos uniós forrás vesztéssel járhat több vasútfejlesztési tender visszavonása, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban uniós forrásokat elnyert beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, de egy visszavont építési tender után nulláról kellene kezdeni a megvalósítást. Mesterséges intelligencia segítségével írt darabot mutatnak be kedden és szerdán a Versailles kastély királyi operaházában. A Csillag Jósa vagy a Hamis Jövendőlések című mű Molière stílusában íródott. Megalkotásához egy olyan generatív eszközt használtak, amelyet a francia drámaíró műveivel tanítottak.
1: Az időjárásról.
7: Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
1: Cegléd Rádió FM 98,6.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jön hát a szemezgetés a mindenféle lapokból. Itt a 92.5-ön szép kis nopás sorozatot hozott össze egy csörögi férfi Vácon. Erről egyébként a rendőrség is beszámolt. B. Attila egy elektromos rollerrel kezdte, aztán rákapott az ízére. Végig lopta a következő 4 napot. A tolvajlás időrendben április 13. Emberünk egy váci garázssor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Mikor közelebb ment, észrevette, hogy az indítókulcs is benne van, így nem tétovázott sokat, ráállt, és a rajta lévő sisakkal együtt elvitte a két kerek. Április 14 éjszaka egy parkoló teherautó háromszögablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket magával vitte. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment be, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt 3 pár cipőjét lopta el. Április 15. Tolvajunk eddigre emelte a tétet, egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Mondjuk messzire nem jutott, aznap délután egy darus kocsi aláfutás gátlójának ütközött. A férfi az esetet követően kiszállt, és jobbnak látta, inkább elmenekül a helyszínről. Április 16-án szünnapot tartott, április 17-én pedig tolvajunk hajnalban Vácott beszállt egy ház előtt parkoló autóba. A járgányban talált egy táskát, amiben a kocsi indítókulcsa is benne volt, így nem volt nehéz meglovasítani azt. A lopás sorozat azonban itt ért véget, mert a rendőrök a délelőtti órákban megtalálták Csörögön a lopott járművet, később érkezett az információ az egyenruhásokhoz, hogy a település egyik utcáján látták a fiatal férfit is. A járőrök azonnal a helyszínre siettek, de mikor B. Attila észrevette őket, menekülőre fogta. Befutott az egyik ház kertjébe, ahol átkorva a kerítést, még a szomszédház udvarába is átjutott, de ott a hajszának vége lett. A rendőrök elfogták, tiszta krimi sorozat. Ez már inkább sorozat. És még egy hír a nagyvilágból, hősies diákok mentettek meg egy iskolabuszt, miután a sofőr elájult. Eszméletét vesztette egy iskolásokat szállító buszsofőr Dél-Mississippiben. A tragédiát úgy sikerült elkerülni, hogy több diák összedolgozva pályán tartotta a járművet, majd megállították azt. A New York Times számolt be róla, hogy egy Hancock megyei iskola körzet 46 éves buszsofőrje Lia Taylor egy asztmaroham miatt eszméletét vesztette, miközben 40 diákot szállított, és a jármű elkezdett lesodródni az útról. Az esetről egy felvétel is készült, amelyen az látható, amint egy előlülő diák Jackson Kasznév megfogta a kormányt, míg egy másik tanuló Darius Clark pedig elkezdte lefékezni a buszt, amivel sikerült megállítani a járművet. Mindeközben egy harmadik tanuló, Destiny Cornelius megtalálta a sofőr gyógyszerét és segített annak beadásában, míg a többiek értesítették az iskola központot, valamint a mentőket. A 11 és 15 év közötti diákok lélek jelenlétének köszönhetően mindenki sértetlenül hagyta el a járművet. Az iskola körzet kifejezte háláját és büszkeségét a diákok higgadtsága miatt. Lia Taylor időközben felépült és ismét elkezdett dolgozni, és nagyon hálás a tanulóknak, hogy megmentették az életét és megelőzték a katasztrófát. Az atv.hu-n egyébként videót is láthatnak, úgy tűnik, hogy ott fedélzeti kamera rögzíti meg az iskolabusz járatok menetét is.
0: FM 92.5.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: És jön még két írás a napszemlében itt a 92.5-ön. A királyi pár elérte, hogy Donald Trump megtegyen valami olyat, amiért korábban még semmi, írja az index.hu. Az amerikai elnök bejelentette, hogy megszünteti a skót viszki behozatalára kivetett vámokat. Harmadik Károly király és Kamilda királyné iránti tiszteletből teszi. Donald Trump szerint az intézkedés régóta váratott magára, a skót Kentucky Whisky Bourbon partnerség fellendítése mindkét ország érdeke. A skót viszki szövetség adatai szerint az Egyesült Államokba irányuló export 15%-kal esett vissza azóta, hogy Trump tavaly áprilisban 10%-os vámot vezetett be. A király és a királyné elérték, hogy megtegyek valamit, ami senki másnak nem sikerült, mindezt úgy, hogy szinte meg sem kellett kérniük, magyarázta az elnök. A skót viszki szövetség februárban arról jelentett, hogy 15%-kal esett tehát vissza a legnagyobb piacára az Egyesült Államokba irányuló export a bevezetett 10%-os vám miatt. Nos, erről is olvashatnak, mondanám, hogy egy hiánypótló intézkedés, de nem biztos, de olvashatnak róla bővebben is az Indexen. És megtörtént az átállás, már csak ilyen töltőkkel lehet megvásárolni a laptopokat, de hogy milyenekkel. Míg a telefonoknál ma már jóval egyszerűbb dolga van a felhasználóknak, a laptopok töltői sok esetben különböznek. Ennek vetett véget az Európai Unió új szabályozása, amely a héten lépett életbe. Az átállás minden olyan új laptopra vonatkozik, amely az EU területén belül kerül forgalomba. Ennek alapján USB-C töltőcsatlakozóval kell ellátniuk, ahogy azt a Common Charger irányelvben meghatározták. Az irányelvet már 2024-ben életbe léptették, azonban a gyártók haladékot kaptak az átállásra. Egyetlen kiskapu maradt, a 100 watt fölötti fogyasztással rendelkező gamer vagy workstation jellegű laptopok továbbra is használhatnak egyedi csatlakozót, az USB-C töltés biztosítása egy bizonyos ponton azonban itt is elvált. A telefonoknál ez szintén bevett szokás, az EU ezzel a felesleges elektronikai hulladékot kívánja csökkenteni, ugyanakkor a vásárlók számára plusz költséget jelenthet, ha a gyártó nem ad töltőt a laptophoz. A tervezet szerint azonban ez egyelőre választható opció, így a felhasználó dönthet arról, kér-e töltőt. Ezzel akár 4 milliárd eurót is spórolhatnak a gyártók, valamint több ezer tonnával csökkenhet az e-hulladék mennyisége. Legyen így, mondjuk engem őszintén egyelőre az jobban bosszant, hogy a régi típusú laptopoknál sem mindegy, hogy milyen töltőt használok, ugye meg kell nézni a teljesítményét az adapternek, mert egyébként tökre vághatom a gépet, de majd eljutunk idáig is, hogy azok is kivonódjanak a forgalomból egy szép magyarsággal, illetve azt mellőzve fogalmazzak. Az ATV.hu-n olvashatnak erről a témáról bővebben.
0: Szeglét Rádió!

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Testbe zárt történetek címmel nyílt válogatás kiállítása Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből a Kossuth Múzeumban. Az időszaki kiállítás május 22-ig tekinthető meg. Május 16-án újra futókörök napja Cegléden is, újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Vegyünk részt minél többen ezen a kiváló hangulatú sportos és ingyenes eseményen, gyűjtsük a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futni lehet, vagy sétálni a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóbár és ajándékok, és érdemes előregisztrálni is az eseményre, mégpedig így el lehet kerülni a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot is kap a résztvevő. Hát május 16-án Cegléden a Malomtól széli futókörön újra futókörök napja, 9 és 17 óra között a futókoroknapja.hu-n is bővebb információk találhatók meg, regisztrálni pedig a turaliga.hu/SEOS/futókoröknapja oldalon lehet. Cegléd város önkormányzata és a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület szeretettel vár minden emlékezőt május 8-án pénteken 16 órára a Városalapítók napi ünnepségre, az Eötvös téri Városalapítók szobrához. Köszöntőt mond dr. Csáky András polgármester, majd egy apáca, egy parasztlány, egy polgár címmel a Református Általános Iskola és Oboda tanulóinak ünnepi műsorát láthatják és hallhatják. Ezt követi a legszebben felújított épületek, elismerések és díszoklevelek átadása, a díjakat átadja Patakiné Mészáros Zsuzsanna, a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke. Majd természetesen koszorúk kerülnek a Városalapítók szobrához is. Az ünnepség után pedig a Városháza udvarán található Panteonban folytatódik a megemlékezés emléktábla koszorúzással. Költségmozgással, futással a Magyar Sportnapját május 6-án szerdán 18 óra 30 percre a Budai úti futókörhöz várnak minél több mozogni vágyót. Ismert sportolók, DJ és ajándék limonádé az első 100 főnek, illetve természetesen közös bemelegítés is vár mindazokra, akik május 6-án, tehát a Magyar Sportnapján kilátogatnak a Budai útra a futókörhöz.

is jön Horváth Tamás, ez lesz a megszakad itt a 92.5-ön, és szó szerint jön Horváth Tamás, hiszen a majális estején kiderült egy-két név, azok abból a névsorból, hogy kik lesznek majd az idei Laska Fesztivál fellépői június 13-án, 14-én lesz most a Laska Fesztivál a Budai úti tornán a szokott helyen, és Horváth Tamás lesz az egyik nagy fellépő. Jön tehát itt a 92.5-ön is, megszakad 2023-ból szól a dal.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
1: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban!
3: Ma van anyák napja, súlyos csapadék hiány sújtja az országot, napos koranyárias idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Anyák napja van, ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a magyar ifjúság

0: Magyarországi Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, 1928-ban pedig már a miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak, emelt és középszinten. Súlyos csapadékhiány sújtja az országot, a mezőgazdasági termelők már most a szájkárokkal számolnak, közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Ínség, Szikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Újabb Vasvár megyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Több mint 60 körözött személyt fogott el a budapesti rendőrfőkapitányság célkörözési osztálya a héten. Egy összehangolt akcióban csaknem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg a tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki a gyanú szerint hétfőn megtámadta és megverte Pető Pétert, a 24.hu főszerkesztőjét Budapesten, a 75-ös trolli megállójában, közölte a fővárosi főügyészség. A bántalmazásáról a 24.hu oldalon beszámoló Pető Péter azt írta, hogy a támadó minden előzmény nélkül rontott rá, a főszerkesztő súlyos arcsérüléseket szenvedett, de nem kellett megoperálni.
1: Az időjárásról.
0: Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
1: Közlekedési információ.
2: Felújítják az Abony és Törtel közötti útszakaszt, az Abony nagykörös összekötő úton, ezért az 1-es és a 4-es kilométer szelvény közötti szakaszt lezárták. A májusig tartó munka befejezéséig Körös Tetéten irányába lehet kerülni. Az M4-es autóúton új terelést építettek ki pihenőhely építési munkái miatt. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és 38-as kilométer között, az ellenkező irányban a 35-ös és 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Sebuzi indította az órát, ez volt a Barsong Tipsy itt a 92.5-ön, de akik már reggel 6 óra óta velem tartanak, tudják, hogy most egy anyák napi dal következik. Ez az én kis köszöntöm, köszöntésem anyák napi alkalmából. Minden óra elején igyekszem így köszönteni az édesanyákat, nagymamákat, dédnagymamákat és a többi. Nagyon szép napot nekik, főleg nekik most.
1: És mondhatnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom csak

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Sulek gyógyszertár, az ügyeletes Patika a Kőrösi út 45 szám alatt találják meg, ugye új helyre költözött a Patika, nem olyan messze azért attól, ahol eddig találhattuk. Az ügyeletet kérjük, csak indokolt esetben vegyék igénybe.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Négyféle leves, ötféle főétel és kétféle desszert közül választhat. 9 és 13 óra között ki is szállítjuk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.

0: Hamarosan újra lapszemle itt a 92.5-ön, most már viszont bulvárlapok jönnek, a Bors és a Blikk, ez a kínálatom erre az órára, vagy legalábbis egy részére. A mikrofonnál Becker Bernadett.
1: FM 92.5 Szeglédrádió.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön el most már kifejezetten specifikusan a Bulvár lapszemle, elsőként a Bols három írása tündéri fotóval jelentette be az Örömhírt Katalin hercegné bővő családjuk. Örömhírt között hivatalos Instagram oldalán Katalin hercegné és Vilmos herceg. A házasok ugyanis elárulták Otto személyében bővőt a családjuk. Az új tagról pedig egy fotót is megosztottak. Egy közeli elbűvölő fotót új sötétbarna spánielükről, aki a család másik házi kedvencének, Orlának a kölyke. Üdv a családban, Otto, ma egy éves írták bejegyzésük mellé. Orla még tavaly májusban hozott világra négy kiskutyát, akik már korábban is feltűntek a hercegi pár közösségi médiájában. Köztük Vilmos 43. születésnapján, de Orla és Otto ott volt a család húsvéti fotóján is, amelyen Vilmos és Katalina gyerekeikkel, Györgyel, Saroltával és Lajossal csupasz lábakkal pihennek a fűben. Orla 2020 óta tagja a trónörökös családjának, miután Katalinnak közös, korábbi kedvencük Lupo váratlanul elpusztult. Arról pedig, hogy megtartanák Orla egyik kölykét, a hercegné már korábban is nyilatkozott, írja a Mirror, kiemelve, hogy az anya spániel több alkalommal is szerepelt a családdal nyilvános eseményeken, így véletlenül idővel Otto is megjelenik majd. Erről a fontos témáról olvashatnak a Bolsban is, egyébként tényleg itt aranyos a kutyus, szél futta füleivel. Tündéri, megtekintetik a bolsonline.hu-n a fotót is. Lakatos Laci kitálalt a titkáról, segédeszközök nélkül fogyott rengeteget, most újra harcba száll. A humorista élete legkeményebb időszakán van túl, nemrég brutális életmódváltásba kezdett, aminek köszönhetően több mint 20 kilótól szabadult meg mindenféle csodaszer nélkül. Nem vitás, hogy Lakatos Laci a Nagy Duett 2026-os évadának egyik legnagyobb közönség kedvence lett, hiszen Tolvaj Reni oldalán egészen a fináléig énekelte magát. Bár a végső győzelmet nem ők aratták le, a műsor mindkettejük számára örök élmény marad. A humorista a kulisszatitkok mellett egy másik hatalmas mérföldkőről is beszámolt. Kiderült, hogy nem a színpadi szereplés volt az egyetlen kőkemény kihívás az életében. Laci ugyanis az elmúlt időszakban több mint 20 kilótól szabadult meg. Bárha színpadon Tolvaj Reni oldalán maga biztosnak tűnt, Lakatos Laci a háttérben komoly belső harcokat vívott. A humorista a Starbox idején elérte a 104 kilós álomsúlyt, ám a rengeteg énekes próba és a fellépések miatt elvesztette a kontrollt a mozgás felett. Nagy kihívás volt nekem a Starbox, fizikailag, mentálisan egy új rendszert kellett kiépítenem az életemben, hogy ezt be tudjam illeszteni, illetve hogy otthon is hely tudjak állni. A nagy duettet meg nagyon szerettem, és azt kell, hogy mondjam, az éneklés még inkább a szívem vágya volt, hogy csinálhassam, kezdte Laci, aki ezután elmesélte, hogyan szabadult meg a felesleges kilóktól, hogy hogyan, olvassák el a bolsonline.hu-n. És ha valaki mágnesként vonzza a szúnyogokat, akkor lehet, hogy ki fog derülni, miért őt eszik meg élve a vérszívók, ha fellapozza a borsot. Vannak, akik egy egész estét végigülnek a vízparton egyetlen csípés nélkül, másokat viszont szabályosan rohamoznak a vérszívók. Ha valaki úgy érzi, mágnesként vonzza a szúnyogokat, ne higgye, hogy csak beképzeli. A tudomány megtalálta a választ, kiderült pontosan, kikre vadásznak ezek a kegyetlen kis fenevadak. Konkrét nyomokat követnek, amik egyenesen az én, vagy az ön bőréhez vezetik őket. Engem is nagyon szeretnek. A legfontosabb árulkodó jel a széndioxid, amit kilélegzünk, aki gyorsabb anyagcserével rendelkezik, vagy éppen aktívabban mozog, az több CO2-t bocsát ki, ami a szúnyogoknak olyan, mint egy neonreklám. Itt az ebéd! Minél többet bocsátunk ki belőle, annál vonzóbbak vagyunk ezeknek az ízeltlábúaknak, tette hozzá a szakértő. És nem mindegy a vércsoport sem. A nullás vércsoportú emberekért valósággal megőrülnek a vérszívók, számukra ez a valódi prémium minőség. Ha érdekli önöket, hogy mi befolyásolja még, hogy éppen finom falat vagyunk-e a szúnyogoknak, már a vérünk, a bolsonline.hu.

0: hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Ma van anyák napja, súlyos csapadék hiány sújtja az országot, napos koranyárias idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Anyák napja van. Ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, 1928-ban pedig már a miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. Súlyos csapadék hiány sújtja az országot, a mezőgazdasági termelők már most a szájkárokkal számolnak. Közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Ínség, Szikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Újabb Vasvár megyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Több mint 60 körözött személyt fogott el a budapesti rendőrfőkapitányság célkörözési osztálya a héten. Egy összehangolt akcióban csaknem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg a tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki a gyanú szerint hétfőn megtámadta és megverte Pető Pétert, a 24.hu főszerkesztőjét Budapesten, a 75-ös trolli megállójában, közölte a fővárosi főügyészség. A bántalmazásáról a 24.hu oldalon beszámoló Pető Péter azt írta, hogy a támadó minden előzmény nélkül rontott rá, a főszerkesztő súlyos arcsérüléseket szenvedett, de nem kellett megoperálni.
0: Az időjárásról.
1: Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: És jöjjön most már a Blikkit írása itt a 92.5-ön. Freddie Mercury asszisztens elárulta a Queen legenda titkát. Peter Freeston 12 évig volt Freddie Mercury személyi asszisztense, és ez idő alatt nagyon mély barátság szövődött közöttük. Freeston a mai napig sokat tesz azért, hogy éltesse a rock legenda emlékét, és hozzátegyen ahhoz, hogy május 1-én nyílt Freddie című kiállítás létrejöttében is oroszlán része van. Peterrel, aki a kiállítás alatt narrátorként kíséri végig a látogatókat, a kiállítás megnyitóján beszélgetett a lapmunkat. Voltak-e különleges kérései a koncerteket megelőzően, tették fel neki a kérdést. Az egyetlen dolog, amit mindig kért, az egy pohár forró vízméz és citrom volt. A vízbe citromlevet facsart és 2 kanál mézet tett, és ezt itta a koncertek előtt. Hogy fizikai vagy inkább pszichés hatása volt, nem tudom, de ehhez ragaszkodott. És hogy hogyan készült vajon Freddie Mercury az 1986-os budapesti koncertre? Én nem voltam itt, Garden Lodge-ban voltam, de tudtam, hogy imádta, sokat beszélt róla. Nagyon büszke volt rá, hogy 2 porcelán csillát vásárolt itt, amit hazavitt. Az egyik a földszinten, a másik pedig az emeleten kapott helyet. Freddie azt is elmesélte mindenkinek, hogy ezek a vasfüggöny mögül valók olyanok, akár a tiltott gyümölcs. És hogy milyen jelekben vélte felfedezni, hogy Freddie ADHD-val küzdött, sosem láttam őt könyvet, pontosabban regényt olvasni, információkat tartalmazó könyveket olvasott, de valódi regényeket nem, ahhoz nem volt türelme. Mit árult még el a volt személyi asszisztens Freddie Mercury-ről, olvassanak róla a Blikkben. És a friss kosúdias Fisherman Mónika lett az új Honti Hanna, írja a Blikk. A frissen kosúdias kitüntetett operett primadonna Fisher Mónika számára az elismerés egyszerre jelent beteljesülést és új felelősséget. A művész szerint a díj nem csak személyes mérföldkő, hanem fontos üzenet is. Az operett műfaja újra méltó helyére kerülhet. Fisher Mónika a vasárnapi Blikknek arról is mesélt, hogy büszke a lányára, aki a napokban lett 18 éves, és annak ellenére, hogy jogi pályára készül, már szinkronszínészként is bizonyította tehetségét. Arról is mesélt a művész, hogy mit érzett, amikor megtudta a hírt, amikor először elolvastam az erről szóló e-mailt, nem is fogtam fel, mi történt, elevenítette fel az emlékezetes pillanatokat. Kimentem havat lapátolni, és 10 perc múlva esett le, hogy Kossuth Díjas lettem. A kezdeti hitetlenséget gyorsan felváltotta a felismerés súlya, hiszen ez az elismerés nem csak visszatekintés, hanem egy új korszak kezdete is, óriási dolog. Amikor az ember gyerekként erre a pályára készül, nem gondolja, hogy egyszer egy ilyen díjjal a kezében fog megöregedni. Ez egy olyan cím, ami kötelez. Amikor kimegyek a színpadra, még inkább bennem van, hogy nem hibázhatok. Persze tudom, hogy az ember hibázik, és a közönség az emberit szereti. A tökéletesség nem létezik, de a törekvés igen. Hogy mit mondott még? Olvassák el a Blikkben.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Május 16-án újra futókörök napja Cegléden, és újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Vegyünk részt minél többen ezen a kiváló hangulatú sportos és ingyenes eseményen, gyűjtsük a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futni lehet, vagy sétálni a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok, és érdemes előregisztrálni is az eseményre, mégpedig így el lehet kerülni a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot is kap a résztvevő. Hát május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön újra futókörök napja, 9 és 17 óra között a futókoröknapja.hu-n is bővebb információk találhatók meg, regisztrálni pedig a turaliga.hu/SEOS/futókoröknapja oldalon lehet. Költségmozgással, futással a Magyar Sportnapját május 6-án szerdán 18 óra 30 percre a Budai úti futókörhöz várnak minél több mozogni vágyót. Ismert sportolók, DJ és ajándék limonádé az első 100 főnek, illetve természetesen közös bemelegítés is vár mindazokra, akik május 6-án, tehát a Magyar Sportnapján kilátogatnak a Budai útra a futókörhöz.

Már is ne zárja az órát, Ári Maffia kell egy házás szól itt a 92-ötön, hogy jöhessenek a reklámok, a friss hírek, és indulasson a következő óránk Benzombonnál, Mystical Magical.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
6: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
7: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
8: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
3: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
3: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
3: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyonértékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
3: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
3: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
5: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Újraindíthatja az Irán elleni támadásokat Amerika, súlyos csapadékhiány sújtja Magyarországot, napos koranyárias idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Fennáll a lehetősége, hogy az Egyesült Államok újra megindítja az Irán elleni támadásokat. Ezt az amerikai elnök nyilatkozta újságíróknak Floridában, mielőtt repülőre szállt volna Washington felé. Donald Trump emellett közösségi oldalán azt írta, megvizsgálja a perzsa állam legújabb javaslatát, de nem tudja elképzelni, hogy az elfogadható lenne. Közben az iráni állami televízió egy 14 pontos javaslatról számolt be, amelyben Teherán az ellene hozott szankciók enyhítését, a befagyasztott vagyon feloldását, kártérítés fizetését és határvidékéről az amerikai csapatok kivonását is követeli. Itthon súlyos csapadékhiány sújtja az országot, a mezőgazdasági termelők már most a

0: szájkárokkal számolnak. Közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Ínség, Szikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezon. A fólia sátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók az üzletekben, mondta a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés egyharmada Békés vármegyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel. Több mint 60 körözött személyt fogott el a budapesti rendőrfőkapitányság célkörözési osztálya a héten. Egy összehangolt akcióban csaknem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg a tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIP bébi ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogramm patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe. A cég zsarolási kísérlet áldozata lett.
1: Az időjárásról.
0: Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
1: Közlekedési információk.
2: Felújítják az Abony és Törtel közötti útszakaszt, az Abony Nagykörös összekötő úton, ezért az 1-es és a 4-es kilométer szelvény közötti szakaszt lezárták. A májusig tartó munka befejezéséig Körös Tetéten irányába lehet kerülni. Az M4-es autóúton új terelést építettek ki pihenőhely építési munkái miatt. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és 38-as kilométer között, az ellenkező irányban a 35-ös és 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Elindult egy újabb óra Benzombonnal, indult ez volt a Mystical Magical, és most már remélem, hogy 9 óra után mindenkinek beállt a kis rendjébe, hallgatási rendjébe, hogy most bizony egy anyák napi dal következik. Annak ellenére, hogy kicsit később lesz majd szó az anyák napjára, ez már a kalendárium órája, köszöntöm a névnaposokat, de én reggel 6 óra óta minden óra elején egy anyák napi dallal köszöntöm az anyukákat, nagymamákat, mindenkit, akit ünnepelni szoktunk, és ünnepelni kell ilyenkor. Szóval nagyon boldog anyák napját, nagyon szép napot!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
4: Prémium üzemanyag alapáron. Europetrol. Cegléd, Külső-Kátai út. Ipari park.
2: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170.
5: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
2: Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.

0: Május 3-a van a nap, amikor a tímeák és az írmák ünnepelhetik névnapjukat. A tímea Jókai Mór írói névalkotása az Aranyember című regényében. Valószínűleg a görög Eutümia névből származik, aminek jelentése jó plusz tisztelet. Az írma az írm kezdetű germán női nevek német eredetű rövidülése. Alakváltozataival az írma és a német erma névvel együtt Ermin, Irmin germán isten nevéből származik. Jelentése Irmin istenség, más magyarázat szerint a germán Hermion név. Törzs nevéből való. Kedves tímák, kedves írmák, nagyon boldog névnapot!
1: Cegléd Rádió!

Május első vasárnapja van, vagyis, ki ne tudná, ma van anyák napja, vagy legalábbis nagyon bízom benne, hogy ezt senkinek magyarázni nem kell, miért ma. Az ókori Görögországban már ünnepelték Reát, az istenek anyját. Ehhez fűződik az első olyan alkalom, amikor az anyaságról megemlékeztek. Angliában az 1600-as években a húsvétot követő negyedik vasárnap ünnepelték Máriát, Jézus anyját, és ezzel együtt az édesanyákat is, akik távol dolgoztak, szabadnapot kaptak, hogy hazalátogathassanak édesanyjukhoz. Az Egyesült Államokban először 1872-ben ünnepelték meg Bostonban az anyák napját. 1907-ben a philadelphiai N.M. Jarvis próbálta az anyák napját nemzeti ünnepé nyilvánítatni. Május második vasárnapjára tűzte ki elhunyt édesanyja emlékére. Az ünnep népszerű lett, amikor virág- és ajándékkereskedők kezdték reklámozni. Amikor Jarvisban tudatosult, hogy az általa indított anyák fesztiválja mennyire elüzletesedik, minden eszközzel megpróbálta ezt megakadályozni. Tüntetést rendezett, tiltakozott, még azt is kijelentette, hogy megbánta, hogy elindította a kezdeményezést. 85 éves korában egyedül halt meg, anélkül, hogy valaha is megtapasztalhatta volna az anyaság érzését. Az egész életét az anyák napjára áldozta, először Woodrow Wilson amerikai elnök tette hivatalos ünneppé. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Az ünnepet a mai napig különböző időpontokban tartják világszerte, főleg májusban. Gyakran kapcsolódik a helyi mondakörhöz, vallásokhoz, nálunk tehát Magyarországon május első vasárnapja. Nagyon-nagyon szép anyák napját! Cegléd Rádió.

0: Újraindíthatja az Irán elleni támadásokat Amerika, súlyos csapadékhiány sújtja Magyarországot, napos koranyárias idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Fennáll a lehetősége, hogy az Egyesült Államok újra megindítja az Irán elleni támadásokat. Ezt az amerikai elnök nyilatkozta újságíróknak Floridában, mielőtt repülőre szállt volna Washington felé. Donald Trump emellett közösségi oldalán azt írta, megvizsgálja a perzsa állam legújabb javaslatát, de nem tudja elképzelni, hogy az elfogadható lenne. Közben az iráni állami televízió egy 14 pontos javaslatról számolt be, amelyben Teherán az ellene hozott szankciók enyhítését, a befagyasztott vagyon feloldását, kártérítését és fizetését és határvidékéről az amerikai csapatok kivonását is követeli. Itthon súlyos csapadékhiány sújtja az országot, a mezőgazdasági termelők már most aszálykárokkal számolnak, közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Inség, Szikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezon. A fólia sátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók az üzletekben, mondta a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés egyharmada Békés vármegyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel. Több mint 60 körözött személyt fogott el a budapesti rendőrfőkapitányság célkörözési osztálya a héten. Egy összehangolt akcióban csaknem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg a tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIP bébi ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogramm patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe. A cég zsarolási kísérlet áldozata lett.
1: Az időjárásról.
0: Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.

Jöjjenek hát események, évfordulók, amelyek május 3-ához kötődnek. Ma van a Nemzetközi Sajtószabadság napja. 1991. május 3-án tették közzé a Wine Talk nyilatkozatot, amelyben az afrikai népeknek a független sajtóhoz való jogát fogalmazták meg. Az ENSZ ekkor ezt a napot nyilvánította a Nemzetközi Sajtószabadság napjává. Ezen a napon világszerte megemlékeznek azokról az újságírókról, akiket munkavégzésük közben gyilkoltak meg. A sajtószabadságot először a francia emberi és polgári jogok egyetemes nyilatkozatában deklarálták állampolgári jogként, az 1791-es francia alkotmány rögzítette, azután került be más országok alkotmányába. 127 éve annak, hogy létrejött a Ferencváros Torna Klub, az FTC, néhány lelkes ferencvárosi fiatal alapította az egyesületet a mai Bakács téren. Az FTC első elnöke dr. Springer Ferenc volt. 58 éve annak, hogy Franciaországban diákzavargások kezdődtek, ami országos méretű sztrájkká növekedett, a diák megmozdulás a Párizsi Egyetem Nanterre-i fakultásának bezárása miatt tört ki. 82 éve annak, hogy először sikerült szintetikus kinint előállítani, a Harvard Egyetemen dr. Robert Woodward és dr. William Doring kémikusok oldották meg a problémát, ami a malária kezelése miatt volt fontos. 47 éve annak, hogy ezen a napon Margaret Thatcher lett Nagy-Britannia első női miniszterelnöke. Ennyit az eseményekről, évfordulókról, hamarosan jönnek majd a napi híres születjei.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
1: Reklámot hallottak!

0: híre szülöttjei, vagy legalábbis néhányan közülük 406 éve született Zrínyi Miklós gróf horvátbán költő politikus, Zalaj és Somogy vármegyék örökös főismánja. 177 éve született Berta Benz, aki először vezetett autót hosszú távon. 130 éve született Dodie Smith, angol drámaírónő, akinek a 101 kiskutyát is köszönhetjük. 123 éve született Bing Crosby, amerikai énekes, neki pedig például a White Christmas-t. Nyilvánvalóan ezerféle feldolgozásban hallottuk már azóta, de az eredeti mégiscsak valójában Bing Crosby-é. 93 éve született James Brown, amerikai zenész. 90 éve pedig megszületett Szilágyi János, újságíró, műsorvezető és riporter. 88 éve született Toldi Mária, énekesnő, énektanár. 79 éve pedig Gór Nagy Mária, színművésznő, Cegléden született. 61 évesen nem a Bódi László cipő, rockéneke, zeneszerző, dalszerző, a Republik együttes énekese. 37 éve pedig megszületett ezen a napon, és ünnepelhet is hosszú Katinka, háromszoros olimpiai, hétszeres világ és 14-szeres Európa bajnok úszónő. A mai ünneplőknek nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok! És a következő percben emlékezzünk arra, aki nem ünnepelhet, Bódi László cipő, rockéneke, zeneszerző, hogy apostrofálják. Például az ezenanapon.hu-n, de azt gondolom, hogy őt nem kell senkinek bemutatni. Jön már is a Republik, nagy kőzuhan, itt a 92-ten.
1: Mondd meg, ki vagy, és hány darab

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Testbezárt történetek címmel nyílt válogatás kiállítása Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből a Kossuth Múzeumban. Az időszaki kiállítás május 22-éig tekinthető meg. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310 011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek. Cegléd város önkormányzata és a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület szeretettel vár minden emlékezőt május 8-án pénteken 16 órára a Városalapítók napi ünnepségre, az Eötvös téri Városalapítók szobrához. Köszöntőt mond dr. Csáki András polgármester, majd egy apáca, egy parasztlány, egy polgár címmel a Református Általános Iskola és Oboda tanulóinak ünnepi műsorát láthatják és hallhatják. Ezt követi a legszebben felújított épületek, elismerések és díszoklevelek átadása, a díjakat átadja Patakiné Mészáros Zsuzsanna, a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke. Majd természetesen koszorúk kerülnek a Városalapítók szobrához is. Az ünnepség után pedig a Városháza udvarán található Panteonban folytatódik a megemlékezés emléktábla koszorúzással.

0: Jöjjenek most már a reklámok után a friss hírek után pedig indul a következő óránk Martin Garrix és Jax közösségével. Told you so.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
6: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
7: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
6: Dehogy, ide a Nádasba.
7: Na de Béla, maga Huncut?
6: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
8: Nádas panzió, Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
4: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Újraindíthatja az Irán elleni támadásokat Amerika, súlyos csapadékhiány sújtja Magyarországot. Napos koranyárias idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Fennáll a lehetősége, hogy az Egyesült Államok újra megindítja az Irán elleni támadásokat. Ezt az amerikai elnök nyilatkozta újságíróknak Floridában, mielőtt repülőre szállt volna Washington felé. Donald Trump emellett közösségi oldalán azt írta, megvizsgálja a perzsa állam legújabb javaslatát, de nem tudja elképzelni, hogy az elfogadható lenne. Közben az iráni állami televízió egy 14 pontos javaslatról számolt be, amelyben Teherán az ellene hozott szankciók enyhítését, a befagyasztott vagyon feloldását, kártérítését és fizetését és határvidékéről az amerikai csapatok kivonását is követeli. Itthon súlyos csapadékhiány sújtja az országot, a mezőgazdasági termelők már most aszálykárokkal számolnak, közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Inség, Szikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azon

0: azonnali cselekvésre van szükség. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezon. A fólia sátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók az üzletekben, mondta a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés egyharmada Békésvár megyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel. Több mint 60 körözött személyt fogott el a budapesti rendőrfőkapitányság célkörözési osztálya a héten. Egy összehangolt akcióban csaknem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg a tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIP bébi ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe. A cég zsarolási kísérlet áldozata lett.
1: Az időjárásról.
0: Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Martin Garrix és Jax közösével indult az óra, Told You So, ez szólt itt a 92.5-ön, és mivel folytatódik, akik már velem tartottak, vagy tartanak kora reggel óta, tudják, anyák napi dallal, hiszen ma van anyák napja, és én így köszöntöm az anyukákat, jöjjön már is ez a szép dal.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Gyereknap a Hobbi áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobbi áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 ezer forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a külső Jászberényi út egy szám alatt. Gyereknap a Hobbi áruházban. Várunk az egész családdal.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak.

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Sulek gyógyszertár, az ügyeletes Patika a Kőrösi út 45 szám alatt találják meg, ugye új helyre költözött a Patika, nem olyan messze azért attól, ahol eddig találhattuk. Az ügyeletet kérjük, csak indokolt esetben vegyék igénybe.

Konkrétan egy napon, sőt egy órán belül több évszak is van mostanában. Úgy tűnik, ehhez kell hozzászoknunk. Nézzük, hogy mi várható a folytatásban, mondjuk hétfőn. A szikrázó napsütést kevés fátyol felhő zavarja, amelyből biztosan nem alakul ki csapadék. Beköszönt a koranyárias meleg idő, hiszen a csúcsérték elérheti a 22-27 fokot. Aztán kedden a napsütést nyugat felől gomoly felhők zavarják, de záporra, zivatarra még kicsi az esély. A déli szél egyre inkább megélénkül, 25 fok körüli meleg valószínű. Szerdán aztán egyre több gomoly felhő jelenik meg az égen, és elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A délnyugati szél több felé megélénkül, 23-24 fok körüli értékeket mérhetünk. Ceglédrát.

Iskolák, figyelem, vagy tanárnénik, tanítók, tanárok, igazgatók, aki hallja, egyhetes balatoni táborozást nyerhetnek általános iskolák. Pályázatot írt ki az Itrend Magyarország. A program keretében két intézmény összesen 130 diákja táborozhat a Balatonakali üdülőtáborban. A táborozók számára ingyenes szállást és napi ötszöri étkezést biztosítanak. Július 12 és 19-e között rendezik meg az első Itrend tábort. A pályázat során két intézmény összesen 130 diákját látják tehát vendégül, így intézményenként legfeljebb 65 diák és 5 kísérő pedagógus táborozhat a Balatonnál. A pályázat azon intézmények előtt nyitott, ahol az Itrend látja el a közétkeztetést, jelentkezni az intézmény képviseletében intézményvezető vagy pedagógus által lehet az Itrend weboldalán elérhető online űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek benyújtásával. További információ tehát itrend.hu/itrendtábor. A pályázati időszak április 7-én már elindult, a jelentkezési határidő május 16, a nyertes intézményeket pedig május 20-án értesítik.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd város önkormányzata és a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület szeretettel vár minden emlékezőt május 8-án pénteken 16 órára a Városalapítók napi ünnepségre, az Eötvös téri Városalapítók szobrához. Köszöntőt mond dr. Csáky András polgármester, majd egy apáca, egy parasztlány, egy polgár címmel a Református Általános Iskola és Oboda tanulóinak ünnepi műsorát láthatják és hallhatják. Ezt követi a legszebben felújított épületek, elismerések és díszoklevelek átadása, a díjakat átadja Patakiné Mészáros Zsuzsanna, a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke. Majd természetesen koszorúk kerülnek a Városalapítók szobrához is. Az ünnepség után pedig a Városháza udvarán található Panteonban folytatódik a megemlékezés emléktábla koszorúzással. Költségmozgással, futással a Magyar Sportnapját május 6-án szerdán 18 óra 30 percre a Budai úti futókörhöz várnak minél több mozogni vágyót. Ismert sportolók, DJ és ajándék limonádé az első 100 főnek, illetve természetesen közös bemelegítés is vár mindazokra, akik május 6-án, tehát a Magyar Sportnapján kirátogatnak a Budai útra a futókörhöz. Május 16-án újra futókörök napja Cegléden is, újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Vegyünk részt minél többen ezen a kiváló hangulatú sportos és ingyenes eseményen, gyűjtsük a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futni lehet, vagy sétálni a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok, és érdemes előregisztrálni is az eseményre, mégpedig így el lehet kerülni a sorbanállást és névre szóló rajtszámot is kap a résztvevő. Hát május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön újra futókörök napja, 9 és 17 óra között a futókörök napja.hu-n is bővebb információk találhatók meg, regisztrálni pedig a turaliga.hu/szeosz/futókörök napja oldalon lehet.

Szegvédváros önkormányzata megbízásából az Anszolg víziközmű karbantartó építő és szolgáltató Kft. Szennyvízhálózat rekonstrukciós munkálatokat végez a Köztársaság utca, Széchenyi út és Dugovics utca között lévő szakaszán. A munkavégzés várhatóan október 10-ig eltart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideiglenesen félpályásan vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozott lehet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működik, ezt a vállalkozó biztosítja.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autósiskola.

0: Bány télen-nyáron, Rákóczi út 13. Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
1: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
2: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMCUT minősítéssel.
3: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Ismét orosz dróntámadás érte Ukrajna déli térségét hajnalban. Újraindíthatja az Irán elleni támadásokat Amerika. Napos koranyárias idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hajnalban orosz dróntámadás érte Ukrajna déli térségét. Herszon megyében egy ember meghalt, négyen megsebesültek. A Fekete-tenger partján fekvő Odessa környékén a drónok több épületet megrongáltak és tüzet okoztak a kikötőben. Közben Volodymyr Zelenszky ukrán elnök bejelentette, hogy az ukrán erők csapást mértek az orosz árnyékflotta két olajszállító hajójára a dél-oroszországi Novorosszijknál. Hozzátette, hogy Kijev folyamatosan fejleszti vízi, légi és szárazföldi csapásmérő erejét. Fennáll a lehetősége, hogy az Egyesült Államok újra megindítja az Irán elleni támadásokat. Ezt az amerikai elnök nyilatkozta újságíróknak Floridában, mielőtt repülőre szállt volna Washington felé. Donald Trump emellett közösségi oldalán azt írta, megvizsgálja a perzsa állam legújabb javaslatát, de nem tudja elképzelni, hogy az elfogadható lenne. Közben újabb kereskedelmi háború küszöbén áll az Egyesült Államok és az Európai Unió. Donald Trump bejelentette, jövő héttől 25%-os büntetővámot vett ki minden Európából érkező személy- és teherautóra, mert szerinte az EU nem tartotta be a korábban kötött kereskedelmi megállapodásokat. Az amerikai elnök kiemelte, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Itthon Radnai Márka, a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. A Tisza kormány létrehozza a működő és emberséges Magyarország intézetet. Rost Andrea, Kossuth Díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztosként. Azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. A filmvilág után a múzeumi és a színházi szakma is reformokat sürget az új kormánynál. A múzeumi dolgozók javaslatcsomagot fogalmaztak meg, amelyben intézményi önállóságot és kiszámítható bérrendezést sürgetnek. A Független Előadó Művészeti Szövetség pedig a színházi szakma átalakítását kezdeményezi. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak, emelt és középszinten. Több mint 1500 családot telepítettek ki a Fülöp-szigetek középső részén található Majon tűzhányó környékéről. A vulkán körül több kilométeres láva folyamot, illetve több kisebb földmozgást is észleltek. A Hamutöb környékbeli települést elborított

0: több mint 50 falut telepítettek ki.
1: Az időjárásról.
0: Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
1: Közlekedési információk.
2: Felújítják az Abony és Törtel közötti útszakaszt, az Abony nagykörös összekötő úton, ezért az 1-es és a 4-es kilométer szelvény közötti szakaszt lezárták. A májusig tartó munka befejezéséig körös tetéten irányába lehet kerülni. Az M4-es autóúton új terelést építettek ki pihenőhely építési munkái miatt, a Budapest felé vezető oldalon a 40-es és 38-as kilométer között, az ellenkező irányban a 35-ös és 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Taylor Swift indított az órát, Fate of Ophelia szólt itt a 92.5-ön, azt az órát, amiben jön majd nagy májusi horoszkóp, és természetesen nem maradhat el az anyák napidal sem, ezzel folytatom most is. Így köszöntöm az édesanyákat ma.

0: Rá szükség, hogy ma a Sulek gyógyszertár, az ügyeletes Patika a Kőrösi út 45 szám alatt találják meg, ugye új helyre költözött a Patika, nem olyan messze azért attól, ahol eddig találhattuk. Az ügyeletet kérjük, csak indokolt esetben vegyék igénybe.
1: Cegléd Rádió 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: X-ert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra X-er üzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
1: Reklámot hallottak!

Jöjjön át a horoszkóp egy komplet hónapra, egész májusra, kedves Kos. Májusban az energiád egyszerűen elsőprő lesz a Marsnak köszönhetően, úgyhogy most vágj bele azokba a nagyszabású projektekbe, amiket eddig halogattál. A munkahelyeden váratlan elismerésre számíthatsz, de vigyázz a szádra, nagy hévvel könnyen megsérthetsz egy kollégát vagy üzletfelet. Bár vitalitásod csúcsán vagy a gyakori fejfájás és a szemet fáradtsága jelzi, ha túltoldad a munkát, tarts több szünetet a monitor előtt. Bika. Ez a hónap nálad a pénzügyi stabilitásról és az otthoni kényelemről szól. Egy régi barátod olyan tanácsot adhat, ami aranyat ér egy fontos döntésedben. A hivatásodban a precizitásod lesz a nyerőkártyád, egy bonyolult feladat után olyan pozíciót ajánlhatnak, ami hosszú távú biztonságot jelent. Az egészséged érdekében azonban figyelj az étkezésre. Az emésztésed most érzékenyebb, hanyagold a nehéz fűszeres kajákat. Ikrek. A hónap elején még kicsit kaotikusnak tűnhet, de május közepétől letisztulnak a céljaid. Felbukkanhat egy utazás vagy egy új tanfolyam lehetősége is. A tárgyalásokon brillírozni fogsz, és a saját vállalkozáson töröd a fejed, a hónap utolsó 10 napja lesz a legjobb a papírmunkára. Mivel az idegrendszered pörög, ne felejts el lazítani, a jóga vagy egy esti séta segít levezetni a mentális feszültséget. Rák. Májusban az érzelmeid irányítanak, de ne hagyd, hogy elvigyenek, egy ingatlan ügy végére most végre pontot tehetsz. Ne félj nemet mondani a plusz feladatokra a melóban, most többet érsz azzal, ha a meglévő munkáidat tökéletesíted. Fizikailag a vízháztartásodra figyelj, így jár rengeteg folyadékot és a teheted, irány egy gyógyfürdő a teljes regenerálódásért. Oroszlán. Ebben a hónapban te leszel a társasági élet középpontja, bárkit leveszel a lábáról a modoroddal, gyűjts új szakmai szövetségeseket, vezetői képességeit egy váratlan krízisben vizsgáznak majd, de a siker utáni jutalom nem marad el. A saját jóléted érdekében azonban vigyázz a szívedre, ne told túl a kávét, és tudatosan iktasd ki a stresszt az életedből. Szűz. Számodra a május az aratás ideje, a korábban befektetett rengeteg energia végre megtérül a munkádban és a magánéletedben is. Nagyon hatékony vagy, de ne légy túl kritikus a munkatársaiddal, maradj diplomatikus. A sok ülő munka miatt hajlamosabb lehetsz a derék és hátfájásra, ezért egy ergonomikus szék vagy egy jó masszázs most kötelező darab. Hamarosan folytatom. FM 92.5 Eglédrádió.

az elmúlt néhány percet azzal töltöttem, hogy gondolkodjak rajta, hogy mi az az ergonomikus masszázs, de gondolom masszázszékre gondoltak. No, ez lényegtelen, folytatom a horoszkópot, mérleg. Ez a hónap a belső egyensúly kereséséről szól, lehet, hogy át kell értékelned néhány olyan kapcsolatot, ami már nem épít téged. Csapatmunkában lehetsz igazán sikeres, még ha olyan kompromisszumot is kell kötnöd, ami elsőre nehéznek tűnik. Az egészséged megőrzése érdekében tisztítsd a szervezeted, sok zöldség és tiszta víz kell a vesédnek és a bőrödnek, hogy méregtelenítsd. Skorpió, intenzív hónap áll előtte, titkok és rejtett összefüggések kerülhetnek a felszínre, hallgass az intuíciódra, nem fog becsapni. A tervezésben most verhetetlen vagy, ha pedig munkahelyváltáson gondolkodsz, május második fele hozhat egy visszautasíthatatlan ajánlatot. Vigyázz magadra, a változékony tavaszi időben öltöz rétegesen, és ne hanyagold el a szűrővizsgálatokat. Nyilas, a szabadságvágyad májusban az egekbe szökik, de ne felejtsd el a fontos kötelezettségeidet sem a nagy kalandozás közepette. Külföldi kapcsolatok vagy távoli projektek kerülnek fókuszba, egy váratlan üzleti út pedig nagyot lökhet a karriereden. Az egészséged érdekében figyelj a májadra és az epédre, csökkentsd a zsíros ételeket és egyél több könnyű fogást. Bak, komoly és sorsfordító elhatározások születhetnek meg benned, most tudsz igazán hosszú távra tervezni. A fegyelmezettséget példás, de ne vidd haza a munkát, tanulj meg kikapcsolódni, különben kiégsz. Fizikailag a csontjaid és ízületeid védelme az első. Pótold a kálciumot és a D-vitamint, és most kerüld a túlzottan megerőltető sportokat. Vízöntő. Szokatlan és zseniális ötleteid májusban végre támogatókra találnak, ne félj kilógni a sorból. Az eredetiséged a legnagyobb fegyvered. Egy digitális projekted most hozhatja meg az első komolyabb pénzt. Egészségügyi szempontból a keringésed és a lábaid lehetnek érzékenyek. Polcold fel a lábad este és próbáld ki a váltózuhanyt. És halak, a megérzéseid annyira felerősödnek, hogy szinte olvasni tudsz mások gondolataiban. Használd ezt a környezetet támogatására, a kreativitásod szárnyal, de a határidőkkel hadilában állhatsz, úgyhogy ír listát a teendőidről. Mivel most könnyebben megfázhatsz, erősítsd az immunrendszered vitaminokkal, és pihenj sokkal többet a megszokottnál. Nos, hát ez vár ránk májusban.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd város önkormányzata és a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület szeretettel vár minden emlékezőt május 8-án pénteken 16 órára a Városalapítók napi ünnepségre, az Eötvös téri Városalapítók szobrához. Köszöntőt mond dr. Csáky András polgármester, majd egy apáca, egy parasztlány, egy polgár címmel a Református Általános Iskola és Oboda tanulóinak ünnepi műsorát láthatják és hallhatják. Ezt követi a legszebben felújított épületek, elismerések és díszoklevelek átadása, a díjakat átadja Patakiné Mészáros Zsuzsanna, a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke. Majd természetesen koszorúk kerülnek a Városalapítók szobrához is. Az ünnepség után pedig a Városháza udvarán található Panteonban folytatódik a megemlékezés emléktábla koszorúzással. Költségmozgással, futással a Magyar Sportnapját május 6-án szerdán 18 óra 30 percre a Budai úti futókörhöz várnak minél több mozogni vágyót. Ismert sportolók, DJ és ajándék limonádé az első 100 főnek, illetve természetesen közös bemelegítés is vár mindazokra, akik május 6-án, tehát a Magyar Sportnapján kirátogatnak a Budai útra a futókörhöz. Május 16-án újra futókörök napja Cegléden is, újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Vegyünk részt minél többen ezen a kiváló hangulatú sportos és ingyenes eseményen, gyűjtsük a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futni lehet, vagy sétálni a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok, és érdemes előregisztrálni is az eseményre, mégpedig így el lehet kerülni a sorbanállást és névre szóló rajtszámot is kap a résztvevő. Hát május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön újra futókörök napja, 9 és 17 óra között a futókörök napja.hu-n is bővebb információk találhatók meg, regisztrálni pedig a turaliga.hu/seos/futókörök napja oldalon lehet. Testbe zárt történetek címmel nyílt válogatás kiállítás a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből a Kossuth Múzeumban. Az időszaki kiállítás május 22-éig tekinthető meg.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
2: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja.

0: gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg kis állateledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg kis állateledel volt, csak is egy van.
1: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Négyféle leves, ötféle főétel és kétféle desszert közül választhat. 9 és 13 óra között ki is szállítjuk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
3: Ismét egymást támadta Oroszország és Ukrajna, súlyos csapadékhiány sújtja Magyarországot, napos koranyárias idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hajnalban orosz dróntámadás érte Ukrajna déli térségét. Herszon megyében egy ember meghalt, négyen megsebesültek. A Fekete-tenger partján fekvő Odessa környékén a drónok több épületet megrongáltak és tüzet okoztak a kikötőben. Az ukránok is dróntámadást intéztek orosz területek ellen. A légicsapás tüzet okozott Primorsk balti tengeri kikötővárosaiban. Moszkva környékén egy férfi halálát okozta egy repülőszerkezet. A Szmolenszki régióban pedig hárman megsérültek. A támadások miatt korlátozták az utasszállítást. Szállító repülőgépek forgalmát Szentpéterváron, valamint több moszkvai repülőtéren. Újabb kereskedelmi háború küszöbén áll az Egyesült Államok és az Európai Unió. Donald Trump bejelentette, jövő héttől 25%-os büntetővámot vett ki minden Európából érkező személy- és teherautóra, mert szerinte az EU nem tartotta be a korábban kötött kereskedelmi megállapodásokat. Az amerikai elnök kiemelte, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Itthon áprilisban a megszokott csapadékmennyiségnek csak az egytizede esett Magyarországon, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Adataik szerint az év negyedik hónapjában átlagosan 40 mm eső esik, de idén országos átlagban csak 4 mm-t mértek. 10 mm-nél több csapadék csak a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén hullott, míg több településen egyáltalán nem volt mérhető eső. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A filmvilág után a múzeumi és a színházi szakma is reformokat sürget az új kormánynál. A múzeumi dolgozók javaslatcsomagot fogalmaztak meg, amelyben intézményi önállóságot és kiszámítható bérrendezést sürgetnek. A Független Előadó Művészeti Szövetség pedig a színházi szakma átalakítását kezdeményezi. Anyák napja van, ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vörös Kereszt tartotta az első ünnepet, 1928-ban pedig már a miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját.
2: Az időjárásról.

0: Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
1: Közlekedési információ.
2: Felújítják az Abony és Törtel közötti útszakaszt, az Abony nagykörös összekötő úton, ezért az 1-es és a 4-es kilométer szelvény közötti szakaszt lezárták. A májusig tartó munka befejezéséig körös tetéten irányába lehet kerülni. Az M4-es autóúton új terelést építettek ki pihenőhely építési munkái miatt. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és 38-as kilométer között, az ellenkező irányban a 35-ös és 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Pepe Disco Machine és Kanks közös a szólt, ez volt a Substitution itt a 92-ten, elindult a nap második fele, de van ami állandó, amellett, hogy pörögnek az órák, az anyáknapi dal, természetesen ezzel folytatom, hisz anyáknapja van. A mikrofonnál Becker Benedett, és ez az én kis saját privát kis köszöntésem, mert nem annyira privát, hogyha az ember rádióban csinálja.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt. A megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.

0: Természetesen ma sem marad el, hétvégi válogatásunk folytatása, jönnek a beszélgetések. Először a múlt heti testületi ülésen történtekkel foglalkozunk, majd egy óra után a Rendelelked című rendőrségi műsorunkkal jelentkezünk. Utána egy rangos kitüntetés kapcsán beszélgetünk dr. Szabó Ivettel, aki az Egészségünkre című rovatunk állandó szakértője. Kezdjünk tehát az áprilisi testületi üléssel, mik voltak a legfontosabb napirendi pontok és milyen döntések születtek a Városházán. Mindenről most is a város polgármestere dr. Csáky András számolt be Szatmári Gábor mikrofonja előtt. FM 92.5
1: Szeglédre Rádió. Kedves hallgatók, a következő percekben tehát vendégem itt a stúdióban dr. Csáky András, Szegléd város polgármestere, és a legutóbbi testületi ülésen történtekről fogunk beszélgetni. Szervusz polgármester úr, köszöntelek.
2: Szervusz Gábor, és nagy-nagy tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatóit is.
1: Hát lássuk csak, hogy mi minden történt ezen a testületi ülésen, ami közvetlenül az országgyűlési választások utáni első testületi ülés volt. Benned milyen érzéseket szült ez a választás április 12-e?
2: Őszintén megmondom, ha bár nem hiszem, hogy ezzel nagy meglepetést okozok, a megnyilatkozásaim alapján egyértelműen a változás mellett tettem le én is a voksomat, és hát a választók túlnyomó többsége is. Ami eddig ment az országban, az nem folytatható, nem lett volna folytatható, mind morálisan, mind gazdasági szempontból. Nagy reményekkel nézünk a következő időszak elé. Bízom benne, hogy mindazok az ígéretek, amelyek elhangzottak a leendő kormányfő szájából, azok realizálódnak, stabilizálódik a gazdaság, sőt, gazdasági fejlődés indul el, és normalizálják a önkormányzatoknak a működését is. Ugye elsősorban engem ez érdekel.
1: No, hát ez majd kiderül a következő években mindenképpen. Az viszont már kiderült a sportgálán is, hogy ki kapja a Cegléd város sportjáért díjat. Etédi Zoltán vehette át, a kiváló edző.
2: Igen, de diákokkal volt síelni éppen.
1: Igen, úgyhogy most így a testületi ülés elején.
2: Igen,
1: tehát azért ez is megtörtént, hál' Istennek.
2: Ezúton is gratulálunk neki.
1: Igen, tiszta szívből. Lakossági fél óra most sem maradt el, és most kezdjünk ezzel olyan szempontból, hogy két olyan téma is volt, ami aztán később a napirendi pontokban is fölmerült. Az egyik, és erről már beszéltünk itt a Cegléd Rádióban egyébként, az e-rollerekről, tehát az elektromos rollerekről, amelynek majd kicsit nagyobb szerepe lesz talán a ceglédi közlekedésben, lehet majd bérelni őket rövidesen. Hát ez egy kicsit úgy megosztja a közvéleményt. Mennyire osztotta meg a testületet?
2: Valóban, hát minden újdonsággal kapcsolatban az emberekben van bizonyos fenntartás, ez érződik most is. Ugye egy vállalkozás 150 darab elektromos rollert kíván telepíteni a városba, előre megadott helyeken, amit bérelni lehet. És itt fölmerült az, hogy balesetveszélyes, hogy infrastruktúrája a városnak nem feltétlenül alkalmas. De hát ugye én kifejezetten kértem, hogy minden roller olyan címkével lesz ellátva, hogy mindenki csak saját felelősségére használhatja. Alapvető dolog, és hogy hát arra kérjük a rollert használókat, hogy védőfelszerelés elsősorban sisakot.
1: Erről nem egyszer beszéltünk már, igen.
2: Hordjanak, én bízom benne, hogy nem lesz gond. Ugye azt is jó tudni, hogy ezeket a rollereket kívülről sebességszabályozással látták el, tehát hogyha gondoljuk, akkor maximálni lehet a sebességet, de hát én azért mindig azok pártján vannak, akik bíznak az emberekben, meg a józanészben, hogy, és remélem, hogy nem fogunk csalatkozni, de azt mondtam példának, hogy a Vörösmarty téren volt a pumpapálya, ott is fölmerült, hogy azon is gondok lesznek majd. Én nem mondom, hogy nem volt baleset, mert hallottam, hogy egy-két baleset történt, de elenyésző a igénybevevők számához képest. Én biztos vagyok benne, hogy problémamentesen fogjuk tudni bevezetni, és egyet azért ne felejtsünk el, hogy így azok számára is tudjuk biztosítani az elektromos rollernek a használatát, akik nincsenek jól eresztve, anyagilag nem tudnak vásárolni maguknak ilyen eszközt.
1: Igen. Úgyhogy,
2: és hogyha ezzel csökkentjük mondjuk a gépjármű forgalmat a városban, akkor pedig plusz hozadéka van a
1: bevezetésnek. Hát ez lehet az egyik hatása. Igen.
2: Bízunk benne.
1: Igen. Hát meglátjuk majd ezt is. Szintén a lakossági félórán merült föl az a téma, ami már ugye a februári testületi ülésen is ott volt, amikor a város költségvetéséről döntött a testület, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása, és hát ebben azért komoly döntés született most.
2: Valóban, beadvány érkezett a testülethez, hogy azt kezdeményezte, hogy tekintettel arra, hogy az országos sajtóban is napvilágot látott, hogy a Ceglédi Róma önkormányzat vezetője a választási csalás gyanújába keveredett azzal, hogy ilyen penny utalványokat osztogatott abból a célból, hogy azt megkapók a Fideszre szavazzanak, ezt több soron ugye igazolni is lehetett, ez látható volt a országos sajtóban, és ennek alapján kezdeményezték azt, hogy mindaddig, amíg ez a ügy le nem zárul, mert büntető feljelentés történt az ügyben, addig függesszük föl a költségvetés során megítélt 22,5 millió forintnak a folyósítását.
1: Azt lehet tudni, hogy ki tette ezt a feljelentést? Vagy titok?
2: Azt, hogy a feljelentést ki tette, azt nem tudom. Egyik település polgármestere volt, aki feljelentett. Tehát ezt lehet tudni. Ugye érdekesség az, hogy engem is feljelentettek ezzel az ügyel kapcsolatban, a helyi választási bizottságnál, pont a neked adott interjú miatt, ugye már erről szó volt, itt korábban, hogy a megítélt pénzt, én azt mondtam, hogy szavazatvásárlásra fogja felhasználni tulajdonképpen a római önkormányzat, és ezért is nem szavaztam meg annak idején a költségvetés során, és hát emiatt följelentett a Fidesz egyik prominens személyisége, hogy én azzal vádoltam meg a Fideszt, hogy szavazatokat vásárol ebből a pénzből. Visszaemlékszel, és hát le is írták tulajdonképpen szó szerint az itt elhangzottakat, a számba ki sem ejtettem, hogy a Fidesz számára vásárolnak szavazatokat. Ezzel maga feljelentő tulajdonképpen igazolta azt a gyanút, ami később úgy tűnik, hogy más platformon is felmerült, és valószínűleg igazolódni fog, de teljesen mindegy, aztán a Választási Bizottság a beadványt elutasította. Itt az a döntés született, ugye egy képviselő nem szavazta meg, a többiek mind megszavazták, hogy függesszük föl a ügy jogerős lezárásáig. Úgyhogy
1: akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz az eredmény.
2: Megtörténik.
1: Az valószínűleg nem. Igen. Komolyabb, nagyobb városi dolgokról beszélvén még az önkormányzati cég struktúra is szóba került itt. Ugye itt fölvetődött, azt hiszem Horváth József képviselő úr vetette föl, hogy bizonyos önkormányzati cégeket össze kéne vonni, egy kalap alá hozni őket, hogy hatékonyabban tudjanak működni. Hát ez is hozott egy kis vitát, azt hiszem.
2: Így van, azért egy kicsit távolabbról nézve, ugye tavaly évben a Fidesz, illetve Horváth József szavazatával egy céget bíztak meg azzal, hogy a cég struktúrát vizsgálja felül, és egy új működési konstrukcióra tegyen javaslatot, ez egy holding lett volna. 3-4-5 millió forintot fizettünk ki azért, aminek sok eredménye nem volt, ugyanis kiderült, hogy több ponton téves maga az anyag is, meg azokra az alapvető kérdésekre, hogy mi lesz a munkavállalókkal, mennyibe fog kerülni ez az átalakítást, működését mennyiben drágítja, hisz ha fölé helyezünk egy szuper igazgatóságot, akkor azért annak költségei is vannak, illetve hogy mekkora megtakarítás várható egy-egy ilyen összevonásnak, ez sem akkor nem kaptunk választ erre, és hát a mostani javaslat is, ami valóban két alapvető dologról szól, az egyik az, hogy a tévét, a sportcsarnokot és a művelődési házat vonjuk össze, illetve a Városfejlesztési Kft-t olvasszuk bele a várvakba. Az, hogy a Városfejlesztési Kft-vel valamit kell tenni, az már nagyon régóta felmerült, csak ugye soha senki nem tudta egyértelműen jogilag igazolni azt, hogy miután Európai Uniós pályázatokat is kezelt és kezel ez a cég, és ezeknek ugye általában 5 éves fenntartási kötelezettsége van, hogy mekkora mozgástér van egy ilyen kötelezettség vállalás esetén a céggel való különböző dolgoknak a véghezvitele kapcsán. Na, summa-summarum maga a beadvány is több sebtől vérzett, ezt érezte a Fidesz is, mert ugye akkor, ha valamit nem tudunk megoldani, Murphy után, akkor hozzunk létre egy bizottságot, hát most is ez a döntés született, hogy egy szerint számításom szerint olyan 32-35 tagú, mert tényleg a pápán kívül majdnem mindenki benne lesz a bizottságba, akinek meg kell vizsgálni ezt a beadványt, és meg kell tárgyalni ezt az egészet. Hát nem sok jót jósolok ennek az egésznek. Nekem az alapvető felvetésem az volt, hogy hát azért tényleg volt itt egy választás, egy teljesen új kormány áll fenn. Véleményem szerint az önkormányzatok nagyobb hangsúlyt fognak kapni, mint korábban. hogy legalább ezt várjuk meg azt a néhány hónapot, amíg az új kormány működése elindul, és látjuk azt, hogy milyen irányt vesznek az önkormányzatok, milyen feladatokat adnak az önkormányzatoknak, és akkor utána lehet elgondolkozni azon, hogy mit tegyünk, mi az, ami hatékonyabbá teheti ezeknek a cégeknek a működését. De az sem került leírásra, hogy kérem, itt folyik ki a pénz, ott folyik ki pénz, vagy amott folyik ki a pénz. Tehát ez egy ilyen szokásos Horváth József féle performance, nevezzük így.
1: Hát meglátjuk majd, hogy hogyan dönt a testület, meg egyáltalán az a bizonyos bizottság, amiről beszéltél. Szóba került ismét az ipari park, méghozzá a hármas ipari park, bizonyos földkupacok kapcsán. Hogy is jön ez ide? Hogy kerül a földkupac a városházára?
2: Ez úgy jön ide, hogy ugye lényegében elkészült a ipari park 3, és hát korábban még ez, ha jól emlékszem, talán 2017 vagy 18 lehet. Egy hatalmas nagy földkupacot hordtak oda, ennek kerestük az eredetét, hogy ki meg milyen alapon hordta oda. Találtunk egy korábbi önkormányzati határozatot, mely arról szólt, hogy a 4-es út építése során az altalaj kitermeléséből származó földet oda deponálhatják, illetve nem oda. Ez is egy érdekes dolog, hogy megadott helyrajzi számú területre deponálhatják. Mikor elkezdték volna szállítani oda a földet, az kiderült, hogy a megadott helyrajzi számok azok közvetlen a fürdő mellett lettek volna, ami sem a fürdőnek, sem a kivitelezőnek, a beruházónak nem tetszett, ezért így került ide ez a föld, aminek a lehelyezésére lényegében hivatalosan engedélyt nem kapott, tehát erről dokumentumot nem találtunk, egy alá nem írt levelet, Takács polgármester úr részéről megfogalmazott levelet, hogy oda lerakhatják ezt a földmennyiséget, ami 73 ezer köbméter, tehát nem egy taligáról van szó. És a korábbi határozatból kiderült, hogy a állami tulajdonról van szó, mert ez ragaszkodik az állam, tehát nem tehetünk vele, amit szeretnénk. Nekünk viszont nagyon jó lenne, hisz emlékszünk, az elmúlt években nem volt olyan nyár, hogy egyszer, kétszer, háromszor a szeméttelep kint a Külső-Kátai úton ne gyulladt volna ki.
1: Ez a föld
2: kiválóan alkalmas lenne arra, hogy letakarják a szeméttelepet, és ez a probléma megoldódjon. Már régóta levelezéseket folytatunk az illetékes minisztériummal. A vertikális ezzel kapcsolatban, ugye a vertikál üzemelteti a szeméttelepet, igényét benyújtotta. Most ott tartunk, hogy a nemzeti, nem tudom, hogy milyen tulajdont felügyelő szervezettől hivatalosan megkértük azt, hogy ingyenesen adják át az önkormányzat részére ezt a földmennyiséget, és akkor utána tudunk tovább lépni. Több szempontból egyrészt mondom, a szeméttelepnek a lefedésére is jó lenne, másrészt pedig hát azért mondjuk egy ekkora földkupacra nagyon nehéz lenne hát, az ingatlan értékesíteni, mert az ipari kettes után már van érdeklődő, tehát mutatkozik egy bizonyos élénkülés a gazdaság területéről is.
1: Ez mindenképpen jó. Igen, igen. Nagyon fut a műsoridőnk, de beszéljünk arról, hogy az autista központ is szóba került, ami gyakorlatilag elkészült.
2: Ugye most az udvarnak a rendezése van, illetve most azt szervezik, hogy a takarítást, valamint, hogy most rendezik be tulajdonképpen magát a központot, tehát megfelelő bútorokkal, megfelelő eszközökkel látják el a központot. Szerintem 2-3 héten belül teljesen komplett módon kész lesz az egész. Ugye korábban a javaslatunkra a polgármester asszonyra tárgyaltuk le végig az egészet, a református szeretet otthon vállalta, hogy üzemelteti
1: Molnár Mária
2: magát. Igen, a Molnár Mária, ez egy nagyon szerencsés kapcsolódás szerintem.
1: Abszolút, tehát, igen.
2: Mind szakmailag, mind humán erőforrás gazdálkodás szempontjából elég rossz megkifejezés, de az, hogy mindig megfelelő szakszemélyzet álljon rendelkezésre, ez így biztosítható. Tehát erről döntöttünk, hogy egyrészt átadjuk, illetve arról döntöttük, hogyha ők működtetik, akkor lényegében az ingatlant is átengedjük erre a használatra. Úgyhogy várjuk, szerintem ősszel már mindenféleképpen beköltözhetnek az első autista felnőttek a napközében. Ez egy jó lépés. Mindenféleképpen az érintetteknek is jó hír, mert ugye szorosabb kapcsolatot kell majd a Losoncival, mert mindenféleképpen az onnan kijövő másképp élő honfitársainknak a gondozása kapcsán, de ez megint egy szűk lépés. Én titkon azt remélem, azt fogom kérni, ha feláll a kormány, akkor az új szociális minisztert kellene megkérni arra, hogy jöjjön és adja át ezt az egészet, majd ennek a érdekében Muhari Gergely megválasztott képviselő úrnál fogok protekciót kérni, hogy adja át a meghívót. Szerintem az egy nagyon szép gesztus lenne mind a két fél számáról.
1: Na hát ezzel a szép gesztussal, ezzel a jó hírrel fejezzük be akkor most ezt a beszélgetést. Tehát nyilván volt még több téma is, több napi rendi pont.
2: Napi rendi pont volt, úgyhogy
1: ott se ellennénk itt estig valószínűleg itt a stúdióban, de én nagyon szépen köszönöm. Itt talán ezek a legfontosabb napi rendi pontok, amikről sikerült beszélnünk, és azért szóval nem volt eseménytelen ez a testületi ülés sem, és nem lesz a következő se, és az azután következő sem az. Egész biztos lesz miről beszélgetnünk majd a következő hónapban is. Úgyhogy dr. Csáky András polgármester úrnak köszönjük szépen a felvilágosítást, és hogy egy kicsit benézhettünk a kulisszák mögé is, és akkor innen folytatjuk jövő hónapban.
2: Köszönöm a meghívást, és bármikor állok rendelkezésre, és mindenki vigyázzon magára, és aki már elkezd a nyaralást, annak jó nyaralást kívánok.
1: Köszönjük szépen!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga Huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
1: Reklámot hallottak.

0: szemben.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata és a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület szeretettel vár minden emlékezőt május 8-án pénteken 16 órára a Városalapítók napi ünnepségre, az Eötvös téri Városalapítók szobrához. Köszöntőt mond dr. Csáky András polgármester, majd egy apáca, egy parasztlány, egy polgár címmel a Református Általános Iskola és Oboda tanulóinak ünnepi műsorát láthatják és hallhatják. Ezt követi a legszebben felújított épületek, elismerések és díszoklevelek átadása, a díjakat átadja Patakiné Mészáros Zsuzsanna, a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke. Majd természetesen koszorúk kerülnek a Városalapítók szobrához is. Az ünnepség után pedig a Városháza udvarán található Panteonban folytatódik a megemlékezés emléktábla koszorúzással. Testbezárt történetek címmel nyílt válogatás kiállítás a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből a Kossuth Múzeumban. Az időszaki kiállítás május 22-éig tekinthető meg. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

0: Bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás. Gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
1: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
0: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
3: Súlyos csapadékhiány sújtja az országot, korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezon. Napos, koranyárias idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Magyar Péter kifogásolja, hogy a főpolgármester a péntekre meghirdetett örömkoncerttel rászervez egy eseményt a másnapi rendszerváltó ünnepre. Karácsony Gergely közösségi oldalán jelentette be, hogy péntek este a Lánchíd Pesti híd főjéhez hívja mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A leendő miniszterelnök a főpolgármester bejegyzése alá azt írta, kifejezetten káros és udvariatlan dolog budit szervezni a május 9-i országos rendszerváltó ünnep elé. Áprilisban a megszokott csapadék mennyiségnek csak az egy tizede esett Magyarországon, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Adataik szerint az év negyedik hónapjában átlagosan 40 mm eső esik, de idén országos átlagban csak 4 mm-t mértek. 10 mm-nél több csapadék csak a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén hullott, míg több településen egyáltalán nem volt mérhető eső. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezon. A fóliasátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók az üzletekben, mondta a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés egyharmada Békés vármegyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel. Újabb Vasvár megyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Több mint 100 hektáron égett le az erdő egy nemzeti parkban Csehország északi részén. A fák lombkoronája és az aljnövényzet mellett a fenyőtűk és más levelek bomlásával keletkezett talajréteg is ég. Emiatt a tűz a felszín alatt is terjed, az erdő pedig egyszerre több helyen kapott lángra. A katasztrófához más régiókból csoportosítottak át tűzoltóegységeket, a nehezen járható hegyvidéki területen helikoptereket is bevetettek a lángok megfékezéséhez.
2: Az időjárásról.
3: Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Szóval is ahhoz Mafia indította az órát, ez volt a Wait So Long, hamarosan jön hétvégi válogató műsorunk következő beszélgetése, de már is jön a újabb anyáknapi dal, hisz anyák napja van, és minden óra elején így köszöntöm az anyukákat.
1: És mondhatnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom csak

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.

0: Arról már dr. Csáki András polgármester is beszámolt az előző órai anyagunkban, hogy a testületi ülésen is szóba került a bérelhető elektromos rollerek ügye. Hogy látja ezt a rendőrség? A kérdés Szatmári Gábor tette fel Bálint Bóta Júliának a Rendelelke című rendőrségi magazinunk e-heti adásában. Jöjjön most ez a beszélgetés.
1: Szeglét Rádió. Szeglét Rádió. 92.5.
2: Kedves hallgatók, ez itt tehát Rendelelke című rendőrségi magazinunk. Ezen a héten is Bálint Bóta Júlia érkezett meg a kapitányságról. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
3: Szia, és köszöntöm a rádió hallgatóit is.
2: No, hát egy olyan járműről lesz szó, amiről mostanában elég sokat beszélgetünk, többek között olyan szempontból is, hogy rövidesen akár ezeket a bizonyos járműveket bérelni is lehet majd itt Cegléden. Ezek pedig az elektromos rollerek, hát amelyekkel azért vannak, voltak, meg még valószínű lesznek is problémák a közlekedésben. Hát hogy is áll ez a történet most? Mennyire határozza meg a mindennapjait az elektromos roller ilyen arányú elterjedése?
3: Hát el kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon megnőtt ugye az elektromos rollereknek ugye a száma a közterületen, és ugye nagyon sok, amivel nincs rá KRESZ szabályozás
2: egyelőre
3: igazából
2: nincs,
3: egyelőre, és nem tudjuk, hogy mikor lesz rá. Így igazából itt lóg a levegőbe minden, itt össze-vissza közlekednek hol itt, hol ott, azért van az például kerékpárra egy szabályozás, hogy például járdán mikor lehet közlekedni vele.
2: Igen.
3: A kerékpára. Na most ugyanez vonatkozik ilyen szempontból az elektromos rollerre is, és ezt egyáltalán nem veszik figyelembe. Mert hogy úgy vannak vele, ugye, hogy az úton nehezebb közlekedni, meg kikerülni az autókat, lassítani mindent, és inkább felmennek a járdára, na és ott mindent bele.
2: Igen.
3: És ugyanez, amit, hogy nagyon sok rollert úgy vásárolnak meg szülők gyermekeknek, vagy saját maguknak felnőttek, hogy ugye ez a nagy teljesítményű roller, amire megkötik a biztosítást, oké, rendben, és megy a gyerek vele.
2: Bizony,
3: na most,
2: és nem is lassan.
3: És ráadásul kis iskolás gyermekek közlekednek vele a járdán, át a gyalogátkelő helyen nem szállnak le, mert ugye miért szállnának le, mert nem szállnak, holott kerékpárral is kötelező ugye áttolni a kerékpárt, is lenne kötelező.
2: Igen.
3: De az elektromos rollerek ugye egyre több balesetet okoznak országszerte is, meg itt a mi illetékességi területünkön is ugye, és egyszerűen az a baj, hogy nem elég elmondani minden egyes nap, minden egyes héten az embereknek itt a rádióba, vagy a tévén keresztül, látják, hogy mennyire sok baleset van, látják azt, hogy tudnak, meg látják maguk az emberek is, hogy hogy közlekednek ezekkel. Hogy nagyon sokszor látom, hogy mennyi szentségelnek, hogy itt suhan, ott suhan, és akkor megy előtte, nálam is volt olyan, hogy ment előttem, és akkor egyszer csak ő úgy gondolta, hogy bevág balra. Ugyanúgy ki kell tenni a kezét neki is jelezni,
2: persze,
3: hogy merre fog elfordulni, mint egy kerékpáros. És hogyha járdán közlekedik, akkor viszont vegye azt figyelembe, hogyha valaki mondjuk kilép egy társasházi ajtón, és véletlenül elüti a gyermeket, vagy egy felnőtt embert, akkor neki azért ugye felelősséget tartani, meg balesetet okozott.
2: Igen, igen.
3: És például ilyenkor ugye azért elég rossz, mert egy büntető, hogyha súlyos sérülése keletkezik valakinek, akkor ugye, mint például, amiről majd ugye most mesélek, mert hogy a balesetünk ugye erről szól, és ott például ugye azért nagyon-nagyon nagy felelősség, és pénzbüntetések, és ugye, hát úgy van, hogy igazából ilyenkor, ha valakinek talán nem még ittas is, akkor, akkor még itt a eljárás is indul ellene.
2: Igen, igen.
3: Úgyhogy nagyon oda kellene figyelni, de úgy látom, hogy nem fogják fel az emberek. Szóval
2: igen,
3: nincs. És tényleg az, hogy nagyon sok kisgyermek közlekedik elektromos rollerrel.
2: Egészen fiatalok is.
3: És egészen fiatal, mert hogy oké, hogy 15-16 évesen, de amikor már tényleg azt látjuk, hogy 10-11 évesek mennek, akkor legalább azt szoktuk mondani, hogy akkor, ha már megveszik nekik azt a rollert, akkor tegyenek már annyit, hogy vesznek neki egy bukós isakot. De talán még jobb lenne, ha egy gerincprotektort is vennének a gyereknek.
2: Nem ártana bizony.
3: Sőt, egy sípcsontvédő, meg ugyanúgy, mint egy rendes motorozásnál kellenének a biztonsági felszerelések a testre, úgymond, mert ha azzal a rollerrel elesik, az nem egy autó. Azon
2: nem
3: nincs A-oszlop, B-oszlop, C-oszlop, nincs karosszéria körülötte.
2: Igen.
3: Nem védi meg semmi, nincs egy biztonsági öv. Ott egyszer kell csak egy nagyot esni.
2: Igen.
3: És akkor ott nagyon-nagyon nagy sérülések lehetnek. És azt mondjuk mindig, ha már a szülő megveszi a több százezer forintos elektromos rollert a gyereknek, akkor egy bukós isakot, meg egy gerincprotektorit is vegyen.
2: Hát
3: ha
2: akkor már,
3: nem vesz,
2: igen,
3: akkor vállalja a felelősséget, ha a gyereknek nagy baja lesz, Vagy hogyha vesz neki, de a gyermek meg nem használja, mert nem tudja rávenni, akkor meg ott van az, hogy megint a szülői felelősség, hogy ha nem veszed fel kisfiam vagy kislányom, akkor nem használhatod az elektromos rollert.
2: Igen. Igen, igen.
3: Ennyi.
2: És ugye nem egyszer, nem is egy, hanem két ember is ott van rajta egyébként, igen, ilyeneket is igen. Egyre többet látni, és az még veszélyesebbnek tűnik. Hát tényleg, ha rollerrel valami történik, ott biztos szinte tuti a sérülés.
3: Ez 100%. Mindig igen. Van valamilyen sérülés, vagy a rolleresnek, vagy hogyha mást ütnek el, mert például persze. A gyalogátkelő helyen is olyan szépen tudnak cikázni az emberek között, de csak egyszer kell valakit elütniük. Uh-huh. És az ne talán tényleg egy egyszerű esésből is lehetnek repedések, törések, és azok már 8 napon túlgyógyuló sérülések.
2: Az már annak
3: akkor
2: számít,
3: az már igen. Ugye büntető eljárás kereteibe tartozik, ugye, hogyha valaki balesetet okoz, és súlyos sérülése lesz a sértetti résznek. Igen. Úgyhogy nagyon oda kell figyelni a közlekedésre, és arra, hogy megfelelő védelemmel rendelkezzünk, és minimum egy bukós isak. Meg mondom, a gerincprotektor lenne még
2: nagyon
3: a legjobb,
2: fontos. Igen.
3: Mert nem mindegy, hogy a gyermekünket utána a mentőhelikopterrel szállítják
2: hát,
3: el.
2: Bizony,
3: mondom,
2: bizony,
3: ahogy
2: bizony.
3: Te is mondtad, pont én is, lehet, hogy már múlt héten pont meséltem, hogy ahogy mentem a Rákóczi úton, itt a két hölgy ment együtt a rollerem,
2: igen.
3: És az egyik hátulról a telefont a kezébe vette, és nézte magát a telefonba, meg utána telefonált, vagy mit igen. Csinált, és egyszerűen én teljesen így lehűltem.
2: Rendkívül veszélyes.
3: Ugye az egyik legveszélyesebb eszköz ez most, és egyre többen használják. Természetes, mert nagyon jó dolog amúgy, de csak akkor, ha a szabályokat betartjuk.
2: Igen. Ennyi kéne csupán.
3: Igen,
2: hát csak ez mondjuk ellenének szabályok, egyébként igazi igen. Szabályok, amik igen. Konkrétan erre a közlekedési eszközre
3: de
2: vonatkoznak.
3: De szülői felelősség is.
2: De az is persze. Igen,
3: ez szülői igen. Felelősség igen. Is, mert ott van az én gyermekem, aki ugyanúgy szeretne elektromos rollerezni, és megmondtam neki, hogy igen, én is vettem neki, tudom, és lehet engem is tudni, de én egy olyat vettem, ami 15-tel tud maximum menni, aha. És nem használhatja kint közterületen, csak az udvarunkon bent.
2: Na, például.
3: És nem lehet sehol máshol neki használni.
2: Aha. Hát ez is egy
3: és
2: megoldás.
3: És tudom, és erre azt fogják mondani, akkor minek vettem meg, de legalább erre is tudja használni, most oké, ott bent, és nem mondhatja azt már az osztályába például, ő ugye 11 éves, most már 5-es, és nagyon sokan elektromos rollerrel közlekednek.
2: Igen.
3: És sajnos azt látom, hogy se nekik se egy bukós isak, se egy mondjuk egy gerincvédő, vagy egy sípcsontvédő, semmi az ég egyet a világon, nem viszont a látni. Nagy roller az ott van.
2: Igen, igen, és ezek pedig azért igen nagy sebességre képesek.
3: Nagyon, hát 55-tel tud valamelyik, sőt van olyan, ami még többel tud menni. És ugye én azért mondom, én nem is értem az ilyen szülőket, akik ezt így ilyen szempontból megengedik a gyermeküknek, de nem az én dolgom ezt eldönteni, hogy most...
2: Jó, persze, igen, de...
3: Hogy hát, ő mit enged meg, vagy a gyermekének, igen. Meg mit nem. De az biztos, hogyha már veszünk a gyermeknek egy ilyen elektromos rollert, vagy egy elektromos kerékpárt, akkor ahhoz megfelelő biztonsági felszerelés is legyen.
2: Így van. Igen, igen.
3: Gyermekem vagy a felnőtt.
2: Pontosan, úgy, és vagy... hát reméljük, hogy meg lesznek majd ezek a bizonyos szabályok is, záros határidőn belül. Nagyon várja a rendőrség is nyilván, mert akkor sokkal egyértelműbb lesz a kép. Hát maradjunk most ennyiben, biztos, hogy az elektromos rollerekről fogunk majd még beszélni a későbbi adásokban is, de akkor most érjen véget itt Rend a Lelke című magazinunk mai adása. Tényleg nagy felelősség ez a dolog, nagyon vigyázzanak a szülők is, és igen, ti is fiatalok, ti is vigyázzatok nagyon-nagyon, amikor közlekedtek, mert egy rendkívül veszélyes eszközön álltok, ugye nem is ülnek rajta, hanem állnak rajta, és azért itt egy-egy esésből csúnya dolgok lehetnek, mindenki nagyon vigyázzon magára, és hát a többiek pedig figyeljenek rájuk, ha már nekik nincs annyi eszük,
3: igen,
2: hogy magukra figyeljenek.
3: Igen, a gépjárművezetőknek is nagyon figyelni.
2: Figyelni kell, persze.
3: Mert óhatatlan, hogy egyszer csak elé kerül hirtelen igen, egy igen. Elektromos rollerrel közlekedő személy, de nyugtával a napot, és tényleg mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk.
2: Köszönjük szépen, eddig tartott át a Rend a Lelke mai adása. Bálint Bóta Júliának köszönjük szépen, és akkor majd innen folytatjuk legközelebb.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Május 16-án újra futókörök napja Cegléden, és újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Vegyünk részt minél többen ezen a kiváló hangulatú sportos és ingyenes eseményen, gyűjtsük a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futni lehet, vagy sétálni a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok, és érdemes előregisztrálni is az eseményre, mégpedig így el lehet kerülni a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot is kap a résztvevő. Hát május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön újra futókörök napja, 9 és 17 óra között a futókoröknapja.hu-n is bővebb információk találhatók meg, regisztrálni pedig a turaliga.hu/SEOS/futókoröknapja oldalon lehet. Töltsék mozgással, futással a Magyar Sportnapját május 6-án szerdán 18 óra 30 percre a Budai úti futókörhöz várnak minél több mozogni vágyót. Ismert sportolók, DJ és ajándék limonádé az első 100 főnek, illetve természetesen közös bemelegítés is vár mindazokra, akik május 6-án, tehát a Magyar Sportnapján kirátogatnak a Budai útra a futókörhöz.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél. A finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd, Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Négyféle leves, ötféle főétel és kétféle desszert közül választhat. 9 és 13 óra között ki is szállítjuk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
2: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
3: Gumicsere. Defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
1: Reklámot hallottak!

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Sulek gyógyszertár, az ügyeletes Patika a Kőrösi út 45 szám alatt találják meg, ugye új helyre költözött a Patika, nem olyan messze azért attól, ahol eddig találhattuk. Na, az ügyeletet kérjük, csak indokolt esetben vegyék igénybe.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego.

0: Vetítőiroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése. Falvak tucatjait telepítették ki vulkánkitörés miatt a Fülöp-szigeteken. Tovább melegszik az idő. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz, a miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd Pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. Anyák napja van ma. Ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet. 1928-ban pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Több mint 100 hektáron égett le az erdő egy nemzeti parkban Csehország északi részén. A fák lombkoronája és az aljnövényzet mellett a fenyőtűk és más levelek bomlásával keletkezett talajréteg is ég. Emiatt a tűz a felszín alatt is terjedt, az erdő pedig egyszerre több helyen kapott lángra. Több mint 1500 családot telepítettek ki a Fülöp-sziget középső részén lévő Majon tűzhányó környékéről. A vulkán körül több kilométeres láva folyamat, illetve több kisebb földmozgást is észleltek, és további láva folyamokra, valamint földcsuszamlásra figyelmeztetnek. A polgári védelem azt közölte, hogy a hamu több környékbeli települést elborított, és összesen 52 falut telepítettek ki.
1: Az időjárásról.
2: Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Közlekedési információ.
3: Felújítják az Abony és Törtel közötti útszakaszt, az Abony nagykörös összekötő úton, ezért az 1-es és a 4-es kilométer szelvén közötti szakaszt lezárták. A májusig tartó munka befejezéséig körös tetéten irányába lehet kerülni. Az M4-es autóúton új terelést építettek ki pihenőhely építési munkái miatt. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és 38-as kilométer között, az ellenkező irányban a 35-ös és 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
0: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kertz és Purple Disco Machine közösen elindította az újabb órát, Wonderful Life, ez volt itt a 92-tön, és a folytatásban pedig jöjjön, hát nem az a tipikus anyák napi dal, de az a cím, hogy édesanyám Béci és Berkes Olivér fogalmazta meg gondolatait, anyák napi alkalmából most ez a dal jön.
1: FM 92 őszeglét, Zeglió Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Prémium üzemanyag alapáron. Europetrol. Cegléd, Külső Kátai út, Ipari Park.
4: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenc tányérjánál kezdődik.
1: Reklámot hallottak!

0: ahogy mondani szoktam, mindig nagy öröm beszámolni arról, hogy ceglédi emberek országos elismerésben részesülnek, így volt ez nem régiben is, amikor a Tordi Ferenc kórház belgyógyásza dr. Szabó Évet vehette át a Richter érdemérmet, amit általában csak 6 orvosnak adományoznak az országban. Egészségünkre című rovatunk jubileumi 40. adása is erről a szép eseményről szólt. Hétvégi válogatásunkat ezzel a beszélgetéssel zárjuk.
1: Cegléd Rádió. Rádió 92.5.
2: Kedves hallgatóink, induljon tehát Egészségünkre című sorozatunk jubileumi 40. adása, és hát természetesen itt van velem állandó vendégünk dr. Szabó Ivett, akit már is nagy szeretettel köszöntök, szervusz!
3: Üdvözöllek én is, és a kedves hallgatókat is!
2: És ünnepeljünk!
3: Hát én nem raktam még össze, hogy ez egy jubileumi adás.
2: Pontosan,
3: így
2: én is nem számolgattam nagyon, csak néztem, hogy az előző volt a 39., akkor logikusan ez a 40.
3: Ez nagyon sorsszerű.
2: És ezt illik megünnepelni. És te ezt be is tartottad nagyon, hiszen most kaptam a hírt a minap tőled, hogy nagyon szép elismerésben részesültél, és beszéljünk most erről a bizonyos elismerésről, a Richter emlékéremről, amit most vehettél át, és hát ez egy
3: érdemérem.
2: Nem emlékérem, hanem érdemérem. Bocsánat, rosszul írtam föl, de nagyobb baj sose legyen, van, de emléknek is szép, úgyhogy én azt hiszem. A Richter érdemérem pedig hát 6 vagy 7 orvosnak jár évente.
3: 6 díjat osztanak ki. Uh-huh. Most már talán ez a 6-os szám, mert a 6. éve, hogyha jól tudom.
2: Igen.
3: És most az egyik kategóriában osztottak ki 2 embernek díjazást, 2 kollégának díjazást. Ez egy nagyon-nagyon megtisztelő és nagyon nagy szakmai mélysége és súlya van ennek az elismerésnek.
2: Igen. Az év legjobb prevenciós gyakorlatát folytató szakorvosaként vehetted át ezt a remek elismerést. Budapesten volt, ugye, maga a díjátadó. Merre felé?
3: A Haris Parkban. Na. Nagyon-nagyon gyönyörű.
2: Szép helyen, gondolom.
3: Rendkívül gyönyörű épületben volt.
2: Hát azt hiszem, hogy ez egy ilyen fiatal szakorvos számára egy igen megtisztelő dolog. Jó, pályázni is kellett rá, ha jól tudom.
3: Így van, ugye? Így van. Igen. Így van. Ugye itt alapvetően tényleg rendkívül megtisztelő, azért hagyományosan ezek a díjak klinikavezetők, intézetvezető professzorok, docensek kezébe kerül, mert hát őnek van olyan hát lehetőségük részben, másrészt úgy kapacitásuk, ugye a tudományos életben azért így akár a publikációt tekintve, vagy a tudományos, a kutatási területen munkásságot felmutatni. Ennek nagyon nagy üzenetértéke van abból a szempontból is, hogy idén most egy városi kórház belgyógyásza kapta ezt a díjat. Ezzel nem lekicsinyelve a saját magunk munkásságát.
2: Igen.
3: Rengeteg munka van benne, szintén tudományos munka is, projektbemutatás rendkívül. Hát ahogy a hallgatók mondjuk megismertek, ez a komplex szemlélet, ami jellemez, az abszolút átjött a pályázatban.
2: És ez igen, úgy látszik, hogy ezt ők észre is vették. Hát ugye, hogyha csak az elmúlt 40 adásra gondol, itt azért nagyon sokszor előkerült a prevenció, vagyis a megelőzés, és én azt mondom, hogy tényleg jó, nagyon sokan vagyunk úgy állampolgárok, hogy akkor megyünk orvoshoz, hogyha betegek vagyunk, de az okos ember már hamarabb is fordulhat orvoshoz, vagy jó tanácsokat kaphat orvosoktól ahhoz, hogy megőrizze az egészségét, vagy ne romoljon az egészsége a későbbiekben, ugye?
3: Így van, és nem feltétlen okosnak kell lenni, hanem mert ez egy nehéz ügy azért, tehát ebben a területben tájékozottnak lenni, ezen a területen legyen valakinek tudása, és hát azt tudjuk, hogy az információs zaj az egészségügyben is nagyon nagy, úgyhogy lehet, hogy valaki elég okos hozzá, és a lehető legnagyobb jó szándékkal hoz rossz döntést azért, mert valami nem valós információt.
2: Igen, és könnyű ezekhez hozzájutni a nem
3: így
2: valós
3: van, tehát információkhoz
2: is. Igen, hát nem egyszerű. És a prevenció, mint olyan, ugye, hát te magad ugye belgyógyász vagy, de nem ragadhatsz le a belgyógyászaton belül csak, ha a prevencióról beszélünk, mert nagyon sok minden más is hozzátartozhat, tehát szélesebb látókörűnek kell lenned ehhez.
3: Hát meg ez a szemlélet, ez most már megkerülhetetlen. Uh-huh. Tehát, hogy ebben a szakmában is, tehát, hogy hogy azt gondolom, hogy bármilyen szakmája legyen az embernek, az, hogy valamit így megtanultunk, az nem jelenti azt, hogy mondjuk a következő, mondjuk 20 évesen megtanultunk, és a következő 50 évben mi ezt a tudást tudjuk úgy alkalmazni, mert hogy így egy dinamikusan változó világban élünk, és minden terület dinamikusan változik, és vannak olyan alapszemléletek, amik egy idő után nem elégségesek, hanem alapot szolgálnak, és hát így van ezzel is, és maga az, hogy a preventív szemlélet, hogy mi megelőzzük, ez két szempontból fontos egyrészt, tényleg így tudunk valódi oki kezeléseket is alkalmazni, hogyha tudjuk az okát, ismerjük a folyamatot, másrészt az egészségügyi rendszer túlterheltsége nélkül nem lesz kevesebb beteg, hanem figyelünk jobban magunkra.
2: Igen.
3: Tehát azért ebből a szempontból is fontos jelentősége van ennek.
2: Neked mikor villant föl a fejedben ez a gondolat, hogy ezzel a területtel foglalkozni kéne?
3: Nem lehetett. De nagyon sok minden egyébként összeért ebben engem. Az egyetemi tanulmányaim során is az élettan és a kórélettan, amikor ugye egyes szervnek a működését tanuljuk, az nagyon jó, az tök jó. De amikor így megérzi az ember, hogy milyen összefüggés van a tüdőben termelődő anyagok és a vese működése között, és hogy ez az egész egy rendszer szemléletként mutatkozik meg, és ehhez járul hozzá aztán ugye a sokat emlegetett mikrobiom, vagy a sokat emlegetett gondolati, tehát mentális dolgaink, illetve a pszichés, tehát az érzelmi vonulata, akkor egy valódi, és azt látjuk, hogy ez mondjuk a hormonális rendszerünkön, meg az idegrendszerünkön keresztül ez állandóan kommunikál, akkor megérkezünk egy valódi rendszer szemlélethez, és ezekben a rendszer szemlélet alapú folyamatokban való gondolkodás jut el oda, hogy nem lehet elég nekünk az, hogy fölismerem, hogy valaki infarktust kap. Tehát, hogy minél korábban, minél inkább azoknak a folyamatokat kell visszaszorítani, hogy ne jussunk el odáig. És ezek nem lesznek hangosak, nem lesznek tünetesek, és azt gondolom, hogy ez az egészben a lenyűgöző, az valóban ez a rendszer szemlélet, ez a minden-mindennel összefüggő.
2: Abszolút komplexen kell nézni a dolgokat.
3: Érdemes, mert úgy tudunk leginkább egyénre szabottan segíteni.
2: Igen, és hát az sem elég, hogy ülsz a rendelőben, és aki betér hozzád, mondasz neki ilyen okos dolgokat, hanem te sokat ki is mozdulsz a kórházból, és különféle programokat szerveztél már eddig is itt a városban, vagy eljössz rendszeresen ide a Cegléd Rádió is, és itt is sok ezer embernek el tudod ezeket mondani. Hát nem is tudom, hogy fér bele az életedbe.
3: Hát nehezen. Azt mondják, hogy úgy kell élnünk, hogy a dolgoknak ne ára, hanem értéke legyen. Aha. És bízom abban, hogy ez a befektetett energia, amit most mondok, ennek nem ára, hanem értéke lesz. És megérkezünk oda, amit a pályázatomnak egy kisebbik részébe kibontottam, amiben benne van a rádió szereplés is, hogy a mikroközösségekben való gondolkodás, hogy sokkal nagyobb értéke lehet annak, hogy itt egymás kezét fogva, egymásnak tanítva, mutatva a jót, akár példát mutatva, akár beszélgetve jutunk közelebb egy egészségesebb, egy jobb életreményében egy egészségesebb populációhoz, mint hogy akár tényleg így országos szintű projektekben gondolkodva. Ugyanakkor a pályázatomban volt egy ilyen rész is, tehát erről most feltétlenül nem szeretnék még beszélni, majd szívesen beszámolok a megvalósulásáról, hogy miként lehet támogatni akár a pszichés egészséget egy olyan világban, ahol nincs időnk erre.
2: Igen, pedig úgy tűnik, hogy nagyon kellene, ugye? Tehát, mint hogyha ez lenne az egyik legfőbb mozgatórugója mostanában az életünknek, mert talán a legtöbb betegség ide vezethető vissza a pszichés részre.
3: Biztos, hogy köze van hozzá, igen, ezt így mindig vagy gyakran érintjük a beszélgetésünkbe, és hát azért azzal érdemes így legalább szembenézni, vagy így közelengedni magunkhoz azt a dolgot, hogy azt éljük meg, hogy nincs időnk semmire, mert hogy nagyon elfoglaltak vagyunk. Ugyanakkor egyre több mindenben kell helytállni, és egyre több inger ér minket. Tehát egyik oldalon fogy az elem, másik oldalon az igénybevétel megnőne.
2: Növekszik.
3: És hogy itt azért érdemes tudatosnak lenni.
2: Hú, hát ez az érdekes dolog, ezzel még lesz probléma, azt hiszem a következő években is azért el lesz ellátva munkával rendesen.
3: Kíváncsi leszek, hogy ez mennyire fogja az én szakmai utamat mindenképpen meghatározza, és hogy ez hogy meg mint fog a gyakorlatban megvalósulni, az arra meg én is kíváncsian várom.
2: Igen, igen. Mi az, amit legjobban elront a mai ember, ami miatt aztán különféle korságokba esik bele? Lehet így témakörönként, vagy egy fontosabb témakört kiragadni ebből?
3: A szemléletet szerintem, mert hogy az fogja meghatározni, hogy ki mennyire fogékony a dolgokra. És a szemlélet pedig az, és ez így összekapcsolódik az életmódorvoslással, meg a prevencióval is, hogy mi a saját egészségünkért nem pejoratív értelemben felelősek vagyunk, mit tehetünk. Mi vagyunk a legnagyobb tevőleges mesterei a saját egészségünknek, és abból kellene kilépnünk, hogy betegként viszont egy passzív szerepben vagyunk, hogy hát írjanak fel egy gyógyszert, elmegyek az orvoshoz csinálni, ez rendben van, ettől még nem lesz egészség. Az egészség kulcsa az jelentős részben az én kezemben van, a saját magam életét tekintve.
2: Igen, tehát és nem mint orvos, hanem mint ember.
3: Így van, így van, igen. Tehát a saját magam egészségének a kulcsa, az eszköztára, az nálam van. És hogyha én nekem ez fontos annyira, hogy én teszek, tehát én aktív művelője legyek a saját egészségemnek. Ez a legnagyobb lépés, ez lenne a legfontosabb felismerés, mert addig, amíg passzív szerepben vagyunk, hogy várok egy csodagyógyszert, egy pontot, egy receptet, ami mindenre jó, addig távol kerülök a valódi megoldásoktól.
2: Igen, igen. Lesznek most különféle programok, ahol lehet veled találkozni?
3: Az eddigi programok azok maradnak, most egy picit el voltam csúszva a séta az orvossal, de hát nem tudom, hogy mennyire jelenthetem be, de lesznek közös programjaink is, természetközeli eseményen a Bioblitzen, tehát a következő séta az orvossal majd ott lesz, ez meg lesz majd hirdetve. Aha. A kisebb korosztálynak Teddy Maci kórházban. Voltam a gimiben előadást tartani a mikrobiomról, tehát az ilyen jellegű edukatív tartalmak azok lesznek, most fejeződött be pont a tegnapi napon a Református Gyülekezeti Házban az Egészségünk Pillérei sorozat. Az nyilván én nagyon jó néven venném a feedbacket, hogyha erre van igény, akkor a lehetőség az meg lesz.
2: Meg lesz. És nyugodtan beszélhetünk majd róla itt is, csak nem ebben az adásban, már mert ennek lejárt az ideje, de hát még egyszer nagyon szívből gratulálunk ez a nagyon szép Richter érdeméremhez, az év legjobb prevenciós gyakorlatát folytató szakorvosának, dr. Szabó Ivetnek, aki most is vendégünk volt, és hát természetesen egészségügyi témákkal folytatjuk majd. A fejfájás volt egyébként már betervezve, de hát azt hiszem, ez is egy olyan örök probléma, amiről tudunk jövő héten is beszélni, hogyha éppen úgy adódik. Még egyszer szívből gratulálunk, és további sikeres, szép pályafutást kívánunk neked.
3: Köszönöm szépen, és jó egészséget kívánok!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Jó programajánló rovata.
1: Testbezárt történetek címmel nyílt válogatás kiállítás a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből a Kossuth Múzeumban. Az időszaki kiállítás május 22-ig tekinthető meg. Ceglédváros város önkormányzata és a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület szeretettel vár minden emlékezőt május 8-án pénteken 16 órára a Városalapítók napi ünnepségre az Eötvöstéri Városalapítók szobrához. Köszöntőt mond dr. Csáky András polgármester, majd egy apáca, egy parasztlány, egy polgár címmel a Református Általános Iskola és Oboda tanulóinak ünnepi műsorát láthatják és hallhatják. Ezt követi a legszebben felújított épületek, elismerések és díszoklevelek átadása, a díjakat átadja Patakiné Mészáros Zsuzsanna, a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke. Majd természetesen koszorúk kerülnek a Városalapítók szobrához is. Az ünnepség után pedig a Városháza udvarán található Panteonban folytatódik a megemlékezés emléktábla koszorúzással. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek. Szeglédre.

Kádis Nazár, az órát Follow the Flow, ez lesz a valahányszor itt a 92-5-ön, hogy jöhessenek a reklámok, a friss hírek, és indulhasson egy újabb óra, még az Eszani Fodora és Poppy Baszk.com közösével Think About Us 2025-os Madonna-túj sláger.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.

0: sok-sok nyeremény, valamint a 700 ezer forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a külső Jászberényi út egy szám alatt. Gyereknap a hobbi áruházban. Várunk az egész családdal.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése. Magyarból érettségiznek holnap a diákok. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd Pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. Anyák napja van ma. Ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet. 1928-ban pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Több mint 100 hektáron égett le az erdő egy nemzeti parkban Csehország északi részén. A fák lombkoronája és az ajnövényzet mellett a fenyőtűk és más levelek bomlásával keletkezett talajréteg is ég. Emiatt a tűz a felszín alatt is terjedt, az erdő pedig egyszerre több helyen kapott lángra. Több mint 1500 családot telepítettek ki a Fülöp-sziget középső részén lévő Majon tűzhányó környékéről. A vulkán körül több kilométeres láva folyamat, illetve több kisebb földmozgást is észleltek, és további láva folyamokra, valamint földcsuszamlásra figyelmeztetnek. A polgári védelem azt közölte, hogy a hamu több környékbeli települést elborított, és összesen 52 falut telepítettek ki.
1: Az időjárásról.
2: Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Közlekedési információk.
3: Felújítják az Abony és Törtel közötti útszakaszt, az Abony Nagykörös összekötő úton, ezért az 1-es és a 4-es kilométer szelvény közötti szakaszt lezárták. A májusig tartó munka befejezéséig Körös Tetéten irányába lehet kerülni. Az M4-es autóúton új terelést építettek ki pihenőhely építési munkái miatt. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és 38-as kilométer között, az ellenkező irányban a 35-ös és 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Szani Fodera és Poppy Baskcom közösségével indult az Óra Think Váltasz, ezt volt itt a 92.5-ön, és hogy mivel folytatódik, szerintem már kisújból rázzák mindazok, akik velem tartottak egész nap. Igen, egy anyáknapi dallal anyáknapján strandolsz, te ezt ma kérlek.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
1: Reklámot hallottak!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretnél látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Gyereknap a Hobbi áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a ceglédi Hobbi áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 ezer forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a külső Jászberényi út egy szám alatt. Gyereknap a Hobbi áruházban. Várunk az egész családdal.
1: Reklámot hallottak.

0: friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából. Cegléd Rádió.
1: With a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
2: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
5: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
8: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4.
5: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése. Zátonyra futott egy migráns hajó a francia partoknál. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakuló ülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakuló ülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd Pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelével kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. Anyák napja van ma. Ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet. Több mint 100 hektáron égett le az erdő egy nemzeti parkban Csehország északi részén. A fák lombkoronája és az ajnövényzet mellett a fenyőtők és más levelek bomlásával keletkezett talajréteg is ég. Emiatt a tűz a felszín alatt is terjedt, az erdő pedig egyszerre több helyen kapott lángra. Zátonyra futott egy bárka Franciaország északi partjainál. A balesetben két fiatal nő meghalt, 16-an megsérültek, 3-an súlyosan. Az áldozatok feltehetően szudáni állampolgárok. A csónak 82 emberrel a fedélzetén a La Manche csatornán keresztül illegálisan akart bejutni az Egyesült Királyságba. A tragédiát motorhiba okozhatta. Az elmúlt egy hónap alatt a mostani a harmadik szerencsétlenség a térségben. Április elején két balesetben 6 migráns vesztette életét.
1: Az időjárásról.
9: Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Chaperone indította az órát, Good Luck Baby szólt itt a 92-tön, azt az órát, aminek a végén most már elbúcsúzom. Addig azonban még történik egy smás kalendárium, azok egy kicsit névnapot köszöntök, és természetesen édesanyákat köszöntök már is a folytatásban, az utolsó anyák napi dal csendül majd föl, legalábbis részemről. Aztán persze jönnek események, évfordulók, és minden, ami május 3-ához kötődik, vagy legalábbis amit én kiválogattam.

Május 3-a van a nap, amikor a tímeák és az írmák ünnepelhetik névnapjukat. A tímea Jókai Mór írói névalkotása, az Aranyember című regényében. Valószínűleg a görög Eutümia névből származik, aminek jelentése jó plusz tisztelet. Az írma az írm kezdetű germán női nevek német eredetű rövidülése. Alakváltozataival az írma és a német erma névvel együtt Ermin, Irmin germán isten nevéből származik. Jelentése Irmin istenség, más magyarázat szerint a germán Hermion néptörzs nevéből való. Kedves tímák, kedves írmák, nagyon boldog névnapot!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
2: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.

május első vasárnapja van, vagyis, ki ne tudná, ma van anyák napja, vagy legalábbis nagyon bízom benne, hogy ezt senkinek magyarázni nem kell, miért ma. Az ókori Görögországban már ünnepelték Reát, az istenek anyját. Ehhez fűződik az első olyan alkalom, amikor az anyaságról megemlékeztek. Angliában az 1600-as években a húsvétot követő negyedik vasárnap ünnepelték Máriát, Jézus anyját, és ezzel együtt az édesanyákat is, akik távol dolgoztak, szabadnapot kaptak, hogy hazalátogathassanak édesanyjukhoz. Az Egyesült Államokban először 1872-ben ünnepelték meg Bostonban az anyák napját. 1907-ben a philadelphiai N.M. Jarvis próbálta az anyák napját nemzeti ünnepé nyilvánítatni. Május második vasárnapjára tűzte ki elhunyt édesanyja emlékére. Az ünnep népszerű lett, amikor virág- és ajándékkereskedők kezdték reklámozni. Amikor Jarvisban tudatosult, hogy az általa indított anyák fesztiválja mennyire elüzletesedik, minden eszközzel megpróbálta ezt megakadályozni. Tüntetést rendezett, tiltakozott, még azt is kijelentette, hogy megbánta, hogy elindította a kezdeményezést. 85 éves korában egyedül halt meg, anélkül, hogy valaha is megtapasztalhatta volna az anyaság érzését. Az egész életét az anyák napjára áldozta, először Woodrow Wilson amerikai elnök tette hivatalos ünneppé. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Az ünnepet a mai napig különböző időpontokban tartják világszerte, főleg májusban. Gyakran kapcsolódik a helyi mondakörhöz, vallásokhoz, nálunk tehát Magyarországon május első vasárnapja. Nagyon-nagyon szép anyák napját!

Jöjjenek hát események, évfordulók, amelyek május 3-ához kötődnek. Ma van a Nemzetközi Sajtószabadság napja. 1991. május 3-án tették közzé a Windhoek nyilatkozatot, amelyben az afrikai népeknek a független sajtóhoz való jogát fogalmazták meg. Az ENSZ ekkor ezt a napot nyilvánította a Nemzetközi Sajtószabadság napjává. Ezen a napon világszerte megemlékeznek azokról az újságírókról, akiket munkavégzésük közben gyilkoltak meg. A sajtószabadságot először a francia emberi és polgári jogok egyetemes nyilatkozatában deklarálták állampolgári jogként, az 1791-es francia alkotmány rögzítette, azután került be más országok alkotmányába. 127 éve annak, hogy létrejött a Ferencváros Torna Klub, az FTC, néhány lelkes ferencvárosi fiatal alapította az egyesületet a mai Bakács téren. Az FTC első elnöke dr. Springer Ferenc volt. 58 éve annak, hogy Franciaországban diákzavargások kezdődtek, ami országos méretű sztrájkká növekedett, a diák megmozdulás a Párizsi Egyetem Nanterre-i fakultásának bezárása miatt tört ki. 82 éve annak, hogy először sikerült szintetikus kinint előállítani, a Harvard Egyetemen dr. Robert Woodward és dr. William Doring kémikusok oldották meg a problémát, ami a malária kezelése miatt volt fontos. 47 éve annak, hogy ezen a napon Margaret Thatcher lett Nagy-Britannia első női miniszterelnöke. Ennyit az eseményekről, évfordulókról, hamarosan jönnek majd a napi híres születjei.

Jöjjenek most már a mai nap híre szülöttjei, vagy legalábbis néhányan közülük. 406 éve született Zrínyi Miklós gróf, horvát bán, költő, politikus, Zalaj és Somogy vármegyék örökös főismánja. 177 éve született Berta Benz, aki először vezetett autót hosszú távon. 130 éve született Dodie Smith, angol drámaírónő, akinek a 101 kiskutyát is köszönhetjük. 123 éve született Bing Crosby, amerikai énekes, neki pedig például a White Christmas-t. Nyilvánvalóan ezerféle feldolgozásban hallottuk már azóta, de az eredeti mégiscsak valójában Bing Crosby-é. 93 éve született James Brown, amerikai zenész. 90 éve pedig megszületett Szilágyi János, újságíró, műsorvezető és riporter. 88 éve született Toldi Mária, énekesnő, énektanár. 79 éve pedig Gór Nagy Mária, színművésznő, Cegléden született. 61 évesen nem a Bódi László cipő, rockének zeneszerző, dalszerző, a Republik együttes énekese. 37 éve pedig megszületett ezen a napon és ünnepelhet is hosszú Katinka, háromszoros olimpiai, hétszeres világ és 14-szeres Európa bajnok úszónő. A mai ünneplőknek nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok! 92.5 Cegléden.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Május 16-án újra futókörök napja Cegléden, és újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Vegyünk részt minél többen ezen a kiváló hangulatú sportos és ingyenes eseményen, gyűjtsük a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futni lehet, vagy sétálni a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok, és érdemes előregisztrálni is az eseményre, mégpedig így el lehet kerülni a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot is kap a résztvevő. Hát május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön újra futókörök napja, 9 és 17 óra között a futókoröknapja.hu-n is bővebb információk találhatók meg, regisztrálni pedig a turaliga.hu/seos/futókoröknapja oldalon lehet. Töltsék mozgással, futással a Magyar Sportnapját május 6-án szerdán 18 óra 30 percre a Budai úti futókörhöz várnak minél több mozogni vágyót. Ismert sportolók, DJ és ajándék limonádé az első 100 főnek, illetve természetesen közös bemelegítés is vár mindazokra, akik május 6-án, tehát a Magyar Sportnapján kirátogatnak a Budai útra a futókörhöz.
0: Cegléd

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Sulek gyógyszertár, az ügyeletes Patika a Kőrösi út 45 szám alatt találják meg, ugye új helyre költözött a Patika, nem olyan messze azért attól, ahol eddig találhattuk. Az ügyeletet kérjük, csak indokolt esetben vegyék igénybe. Cegléd Rádió.

0: ennyi volt már a részemről. Reggel 6 óra óta Becker Bernadettel rádiózhattak. Ez így volt, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Erre a figyelemre a következő órában Szabó Kristóf számít. Én pedig jövő vasárnap érkezem terveim szerint újra. Addig is viszont hallásra.
1: Szeglét Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Prémium üzemanyag alapáron. Europetrol. Ceglét, külső kátai út, ipari park.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése. Szabálytalan kamionosokra vadászik holnaptól a rendőrség. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakuló ülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakuló ülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zené és táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelével kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. Anyák napja van ma. Ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Zátonyra futott egy bárka Franciaország északi partjainál. A balesetben két fiatal nő meghalt, 16-an megsérültek, 3-an súlyosan. Az áldozatok feltehetően szudáni állampolgárok. A csónak 82 emberrel a fedélzetén a La Manche csatornán keresztül illegálisan akart bejutni az Egyesült Királyságba. A tragédiát motorhiba okozhatta. Az elmúlt egy hónap alatt a mostani a harmadik szerencsétlenség a térségben. Április elején két balesetben 6 migráns vesztette életét.
1: Az időjárásról.
4: Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Üdvözlöm az FM 92-t hallgatóit, Szabó Kristófot és a Cegléd Rádió sporthíreit hallják. A mai alkalommal a ceglédi hírek mellett szó lesz a Bajnokok Ligája elődöntőiről, valamint a hamarosan rajtoló Giro d'Italiáról is. Tartsanak velem! Cegléd Rádió.

0: férfi U20 első osztályú kézilabda bajnokság 20. fordulójában Mezőkövesdre utazott a Ceglédi KKS-e, ahonnan nagy küzdelem árán, de hazahozták a két bajnoki pontot. Mezőkövesd, Cegléd 37-41. Halász Levente szavai a mérkőzés után. Gratulálok a srácoknak a győzelemhez. Nehéz mérkőzés volt, de a győzni akarás végig megvolt, és ez rendkívül fontos. Kevesen voltunk, ezáltal helyenként improvizáltunk, több játékosom is kipróbálhatta magát tőle idegen poszton. A lényeg, hogy megoldották. Cegléd Rádió.
1: Not even thinking twice, everything's frozen.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonikaajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.

A leányú 16 másodosztályú bajnokság alsóházi rájátszásának negyedik fordulója ceglédi rangadót hozott. A ceglédi KKS Kékcápák a hódmezővásárhelyi LKC-t fogadták a Gályi József sportcsarnokban. A két azonos pontszámmal álló csapat mérkőzésének győztese a tabella második helyére léphetett. Ennek megfelelően nagy küzdelem és rengeteg hiba mellett folyt a játék az első fél időben. A második 30 percre váltani tudtak a cápalányok és állva hagyták ellenfelüket. Cegléd, Hódmezővásárhely, 38-28. Mózes Dorina vezetőedző értékelése. A szezon utolsó hazai mérkőzésén nehéz első fél időt produkáltunk, ahol nem találtuk igazán a saját játékunk ritmusát. A szünet után nagyot változott a lányok hozzáállása és teljesítménye. Összekapták magukat, felgyorsították a játék tempóját, bátran felvállalták az 1-1 elleni helyzeteket, és több gyors leruhanással is eredményesek tudtak lenni. Ezzel a mérkőzéssel lezártuk a hazai szereplésünket erre a szezonra, innentől már csak két idegenbeli találkozó vár ránk. Bízom benne, hogy a második fél időben mutatott játékot visszük tovább, és hasonló elszántsággal tudjuk befejezni az idei szezont. FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Újabb ceglédi KKS győzelem az első osztályban. Az U16 alsóházi rájátszásának 6. fordulójában Győrbe utazott a CKKS-re, ahol Barádés utolsó 20 percben 7 gólos hátrányból fordított és nyert 6-tal a sárga-kék alakulat. Győr, Cegléd, 28-34. Dengi Zoltán vezetőedző értékelése. 43 percig csak a mezünk volt a pályán, még szerencsé, hogy csarnokban játszottunk, mert pár labdát a rábából kellett volna kihalászni. Aztán megérkeztünk, mínusz 6-ról plusz 6-ra fordítottunk, ami jól mutatja a csapat tartását és küzdő szellemét.
1: Cegléd Rádió FM 92.9.

Hétközben megrendezték a Bajnokok Ligája elődöntőinek odavágóit, ahol két nagyon ellentétes párosítás alakult ki. A támadó foci szerelmesei minden bizonnyal a keddi Paris Saint-Germain Bayern München mérkőzést várhatták jobban, míg a taktikai háborúkat preferáló nézők a szerdai Atleti Arsenalt. Összességében elmondható volt az, hogy a várakozásoknak abszolút megfelelt mindkét párosítás, ám ami Párizsban történt, az bevonul a történelem könyvekbe. Kiválóan kezdte a mérkőzést a Bayern, a 17. percben büntetőből Harry Kane szerezte meg a vezetést a vendégeknek. A Párizs, akik elsősorban kontrákból próbálkoztak bontani, Kvaratskhelia révén egy gólformájában nyilvánították meg ezt a 24. percben, majd a 33-ban már pontrugásból is sikerült mattolni Neuert, a mezőny egy alacsonyabb tagja, João Neves fejelt pazar mozdulattal a hálóba. Fordított a Párizs, ám örömük csak ugyan addig tartott, mint a bajoroké. A félidő végére kanyarodva Olisének hagytak bőven több helyet a kelleténél, így a kapuba bombázta a labdát. 2-2. Mikor már mindenki a félidőre készült volna, Alfonso Davies egy szerencsétlen mozdulattal belekapott a 16-oson belül a játékszerbe, a véleményes büntetőt pedig Özman Dembélé értékesítette. Lélektani fölénnyel és gólelőnnyel vonulhattak a hazaiak az öltözőbe. Az igazi sok azonban csak a szünet után érkezett. A Paris Saint-Germain minden támadása veszélyes volt. Előbb az 56. percben újra Kvaratskhelia, két perccel később pedig Dembélé köszönt be. 5-2-re ment a Párizs. A legtöbb csapat ilyen helyzetben biztos megtört volna, de Vincent Kompany gárdáját nem ilyen fából faragták. Kimmich szenzációs szabadrugását Upamecano fejelte a kapuba, majd nem sokkal később Kane saját térfeléről indította Luis Diazt, aki könnyedtes cselei után kilőtte a hosszút Safonov kapuján. 68. perc, 5-4 az állás, elképzelni sem lehetett akkor, hogy ez marad a végeredmény. Pedig ez lett. A Bayern 3 gólos hátrányból kapaszkodott vissza 1-re, míg a Paris Saint-Germain is örülhet, hiszen előnnyel érkezik majd Münchenbe. Szemlétrádió. 92.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
2: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
6: Gyereknap a Hobby Áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobby Áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 ezer forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a külső Jászberényi út egy szám alatt. Gyereknap a Hobby Áruházban. Várunk az egész családdal.
1: Reklámot hallottak.

0: Lényegesen kevesebb gólt, ám hasonlóan sok izgalmat hozott az Arsenal madridi vendégeskedése. A Metropolitánot elárasztották a WC papírok, egyfajta kulturális motívum volt ez, a csapatot 15 éve irányító Diego Simeone tiszteletére. A menedzser argentin, ott pedig széles körben elterjedt a színes szalagok pályára dobálása a mérkőzéseken. Noha a toalettpapírok nem egészen színes szalagok, a gesztus semmiképp sem az ellenfél megalázásáról szólt. A hangulat garanciája mindig a szurkolók derűsége, a meccs pedig a látványelemek mellett kifejezetten szórakoztató volt. Az igazi komoly helyzetek azonban elmaradtak, mindaddig, amíg az első játékrész vége felé Hans Kóta szajtott egyet gyökeresen, a büntető területen belül, a bíró pedig a pályán befújta ezt az incidenst. Hagy némi kivetni valót maga után, sokan a nagyon szigorú ítéletnek tartották, ám ezzel gyökeres mit sem foglalkozott, hidegvérrel értékesítette a 11-est. Simeone jól nyúlt bele a mérkőzésbe, folyamatosan nyomást tudott gyakorolni az Arsenalra, az 56. percben Julián Álvarez 16-oson kívülre ívelte a szögletét, kapás lövésre, Marcos Llorente lövésébe pedig kézzel értek bele, egyértelmű 11-es, Julián Álvarez pedig hidegvérrel beverte azt. A büntetők káváriája viszont folytatódott tovább, a főszerepben újra Hans Kó került, ezelábára lépett rá, Makeli játékvezető újra büntetőt fújt. A madridi játékosok és Csoló heves tiltakozásba kezdtek, alig hely miatt, de a VAR szobából jeleztek a holland bírónak, érdemes lenne megnézni az esetet. Hosszas videózás után, némileg az előző ítéletét kompenzálva, annulálta azt. A folytatásban mindkét csapat megszerezhette volna a vezetést, ám egyik se tudta. Egy-egy, ennek az eredménynek inkább az Arsenal örülhet.
1: Ceglédi.

Jövő hét pénteken kezdődik a Giro d'Italia, amely Bulgáriából fog indulni. Pontosabban az első három szakasz Bulgáriában lesz. Majd egy transfernapot követően folytatják a versenyt a csapatok, akkor már az Appennini félszigeten. Némi kitekintéssel, ugyanis a 16. szakasz Svájcból fog indulni, és ott is ér véget. Igaz, az alpesi szakaszoknál ez elő szokott fordulni a Giron. Összesen 6 olyan szakasz lesz, amely klasszik hegyi befutós, 8 sík szakasz, megcsillagozva a nápolyi befutót, mert ott a szél, a technikás utak és a városon belül tapasztalható szintkülönbség mindig megnehezíti a sprinterek dolgát, 1 darab egyéni időfutam, a 10. szakasz, és 6 amolyan átmeneti nap. A címvédő Simon Yates hirtelen visszavonulása az év elején sokakat meglepett. Az viszont már aligha nevezhető meglepetésnek, hogy a kétszeres Tour de France győztes, a tavalyi Vuelta bajnok Jonas Vingegaard indul a Giron, és ha sikerül megnyernie, akkor egy olyan szűk elit tagja lesz, amelyben nincs benne Tadej Pogacsár sem. Azok a versenyzők, akik mindhárom Grand Tourt megnyerték, nem mások, mint Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernardino, Alberto Contador, Vincenzo Nibali és Chris Froome. Aki mindent meg fog tenni, hogy Jonasnak legalább ne idén jöjjön ez össze, az a hazaiak nagy kedvence, Giulio Pellizzari. Jól hangolódott a Giro-ra, megnyerte az alpesi körversenyt, és nagyon jó formában van. A harmadik erő legalábbis előjáróban João Almeida. Nagyon konzisztens, ha képes lesz végigmenni 3 héten keresztül, akkor kizárt, hogy ne zárjon a top 10-ben. Az utolsó alkalom igaz 2023 volt, amikor indult a Giron, akkor viszont 3. helyen zárt. Élete legjobb 3 hetes eredménye pedig a tavalyi Vueltán megszerzett 2. hely. Cegléd Rádió. 92.5.

A Cegléd Rádió sporthíreit hallották. Egy hét múlva újra jelentkezem, hogy beszámoljak a friss eredményekről. Szabó Kristófot hallották. Hallgassanak bennünket legközelebb is, viszont hallásra. 92.5 Cegléd Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése.

0: a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelével kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszírtnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső műveleteket indítottak. Az Afrikai Ország fedőnevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Zátonyra futott egy bárka a Franciaország északi partjainál. A balesetben két fiatal nő meghalt, 16-an megsérültek, 3-an súlyosan. Az áldozatok feltehetően szudáni állampolgárok. A csónak 82 emberrel a fedélzetén a La Manche csatornán keresztül illegálisan akart bejutni az Egyesült Királyságba. A tragédiát motorhiba okozhatta. Az elmúlt egy hónap alatt a mostani a harmadik szerencsétlenség a térségben. Április elején két balesetben 6 migráns vesztette életét.
1: Az időjárásról.
0: Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Megvan a szombati parlamenti alakulóülés és az ünnepség menetrendje. Kezdődik az érettségi időszak, tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncert

0: 48 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszirtnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső műveleteket indítottak. Az afrikai ország fedőnevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Zátonyra futott egy bárka Franciaország északi partjainál. A balesetben két fiatal nő meghalt, 16-an megsérültek, 3-an súlyosan. Az áldozatok feltehetően szudáni állampolgárok. A csónak 82 emberrel a fedélzetén a La Manche csatornán keresztül illegálisan akart bejutni az Egyesült Királyságba. A tragédiát motorhiba okozhatta. Az elmúlt egy hónap alatt a mostani a harmadik szerencsétlenség a térségben. Április elején két balesetben 6 migráns vesztette életét.
1: Az időjárásról.
0: Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. Disco X on

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
4: Megvan a szombati rendszerváltó rendezvény menetrendje. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és Csehországban. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküdtesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet.

0: A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszirtnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső műveleteket indítottak. Az afrikai ország fedőnevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és a szomszédos Csehországban. A brandenburgi Jüterbog egyik katonai gyakorlóterén még pénteken csaptak fel a lángok, amelyek az erős szél miatt hamar tovább terjedtek, a környéken már csak nem 110 hektár lángol. Erdő és bozott tüzekhez riasztották a szakembereket Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-vidék, Pfalz és Hessen tartományokban is. Utóbbi helyszínen gyújtogatás gyanúja miatt vizsgálatot indítottak. Csehországban pedig egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az aljnövényzet.
1: Az időjárásról.
0: Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádióban, méghozzá az FM 92-ötön. A műsort, amelyben én felteszek egy kérdést önöknek, önök pedig válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy írhatnak a kívánság@ceglidradio.hu-ra, illetve a Facebook oldalunkon is nyugodtan kereshetnek minket, hogyha ezt szeretnék jobban, de a legnépszerűbb általában az SMS, és második helyen az e-mail szokott lenni. Egy új témával jövünk, meglátjuk, mennyire lesz népszerű. Azt teszem fel önöknek, hogy ha azt kérdezik az utcán vagy bárhol, hogy mondjanak egy viccet, vagy kérik önöket, hogy mondjanak egy viccet, akkor melyik viccet mondják, úgyhogy most egy vicces, mókás adásunk lesz. Olyan vicceket várok elsősorban, amelyek nem sértőek semmilyen közösség számára, és amikben nincsenek csúnya szavak, úgyhogy nehogy cenzúráznom kelljen, mert azt így élő műsorvezetés közben nagyon nehéz, de majd igyekszem figyelni azokra, hát ha ismerem a viccet, vagy hát ha tudom szépíteni, hogyha esetleg olyan szó van benne, de arra kérek mindenkit, olyan vicceket küldjenek, amiket be lehet rádióban is olvasni. És hogy egy kicsit mélyebbre menjünk, nézzük meg a viccnek a hátterét, mi is van az egész mögött. A vicceket azért szeretjük, mert a nevetés során felszabaduló endorfin csökkenti a stresszt, miközben a poén megfejtése intellektuális örömet okoz. A humor emellett fontos közösségépítő eszköz, amely segít beilleszkedésben és a társadalmi feszültségek oldásában. Van ám pszichológiai és élettani háttere is. A viccek hatása mögött összetett folyamatok állnak, amelyek mind a testünkre, mind a lelkünkre kedvezően hatnak. Egyrészt itt a feszültségoldás. A nevetés belső kocogásként működik, amely javítja a vérnyomást, a légzést és az oxigén ellátást, miközben ellazítja az izmokat. Kognitív jutalom. A viccnek a lényege gyakran a váratlanság. Amikor az agyunk rájön a poén csattanójára, az egyfajta intellektuális sikerélményt és elégedettséget vált ki. Van evolúciós előnye is. A humorérzék a kreativitás és a rugalmas gondolkodás jele, ami az evolúciós pszichológia szerint vonzó tulajdonság a párválasztásnál és a társas érintkezésben is. Társadalmi szerepe is van, nem más, mint a kapcsolódás. A viccek nem csak egyéni szinten, hanem közösségben is fontos funkciót töltenek be. Összetartozás. A közös nevetés erősíti a csoport kohéziót és segít a szociális kapcsolatok elmélyítésében. Szelep funkció. A humor lehetőséget ad arra, hogy tabu témákról, félelmekről vagy nehéz társadalmi helyzetekről, például politika vagy történelem, emészthető módon beszélhessünk. Személyiségtükör. Az, hogy ki mind nevet, sokat elárul az értékrendjéről és a tudattalan készségeiről, ez fontos, hogy javítsam. Gyakran azokra a viccekre emlékezünk leginkább, amelyek rezonálnak belső megéléseinkkel. A viccek szeretete tehát egyfajta természetes védekező mechanizmus is, amely segít elviselhetőbbé tenni a mindennapi nehézségeket. Na hát ilyen bevezető után, kedves hallgatók, újra az a kérdésem, hogy ha megkérjük önöket, hogy mondjanak egy viccet, akkor melyiket mondják, és azt hiszem, hogy én is bedobhatok akkor egyet. Uram, uram, jönnek az indiánok! Barátok vagy ellenségek? Hát gondolom barátok, mert együtt jönnek. És ezzel menjünk el zenélni, kedves hallgatók, egy picikét a zenék után pedig várom az önök vicceit 0635-925-925-ös.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: az a vicc, hogyha azt kérik, hogy meséljen egy viccet, ön elmesél? Ez a kérdésünk röviden és tömören 0635 925 925-ös kívánság@ceglidradio.hu, és szerencsére jönnek is az üzenetek. Zoli azt írta, hogy katonák sorban állnak a barakban. Kovács, nem láttam a rejtőzködési gyakorlaton. Köszönöm, uram! Egyébként ez meg volt ez a vicc természetesen, hát ha valaki nem ismerte, nagyon szépen köszönjük tehát. Itt van egy következő, ez kicsit betegebb. Kislány bőgve szalad oda egy nőhöz. Anya, a gyerekek csúfolnak és azt mondják, hogy csúnya vagyok. Ó, édesem, ezt már megbeszéltük. Nyilvános helyen ne szólíts anyának. Nem szép, nem kedves, de azért vicces egy kicsit. Azt mondja a következő... nem, ezt sajnos nem olvashatom be, ez egy kicsit, hát, hogy mondjam, kicsit bizarr ahhoz, hogy beolvassam, elnézést a kedves üzenetküldőtől, de beolvasom Kingájét. A székely meg a fia kimennek reggel szántani, az úton egyszer csak megkérdez a fiú. Édesapám, barkóbázunk? Barkóbázzunk. Gondoltam. Az öreg szó nélkül megy tovább, a fiú utána. Kiérnek a földekre, szántanak, délben megpihennek, ebédelnek, aztán szántanak tovább. Késő estére fejezik be a munkát, már szinte sötétben mennek haza. Egyszer csak megszólal az öreg. Rá kérdezhetek, fiam? Rá. Atommaghasadás. Hát ezt meg hogy találta ki? Volt időm gondolkodni. Na, van egy másik székelyes, úgy látom. Ferenctől is kaptunk egyet. Öreg székely és a fia barkóbázik. Söndörödik? Biza. Pöndörödik? Úgy biz. Tán csak nem dezoxiribonukleinsav? Igen, igen, szeretem. Amúgy ez nekem is érdekes műsor lesz olyan szempontból, hogy tudnak-e olyan viccet mondani a kedves hallgatók, amit még nem hallottam. A következő is olyan, amit nagyon szeretek, Orsi küldte nekünk. Miért van a mókusnak hátul a farka? Mert elől a mókus van. Teljesen logikus, kedves hallgatók, hol máshol lenne a mókus, hogyha nem elől, hátul meg a farka. Ezt a viccet úgy érdemes elmondani, hogy fel is emeljük a mutató ujjunkat közben. Miért nem ezzel az ujjával csönget a postás? Hát, mert ez az én ujjam. Illetve van a másik verzió, mikor így a szemünket leányékoljuk, hogy ne süssön bele a nap, hogy miért így néz az indián, és akkor azt mondjuk utána, hogy mert úgy nem látna, hogy letakarja a saját szemét. Elmesélve, ez sem olyan jó, de minden esetre ezek is nagyon jó viccek, szerintem. Aztán itt egy másik, a halász épp temeti a lovát. Oda megy egy fazon, szeretnék venni egy kiló rákot. A halász nem mond semmit, úgyhogy a fazon megismétli egy kicsit hangosabban. Eljátszák ezt még párszor, mire a halász mérgesen megszólal végre. Hát nem látja, hogy nincs rá kapacitásom? És ez kicsit szótagolva úgy hangzik, hogy nincs rák a pacitásom. És akkor így már össze is áll a kedves hallgató fejében, hogy mitől. Én nagyon szeretem a szóvicceket, remélem, hogy elnézik nekem, hogyha ezeket is be fogom válogatni, mert valaki szerint az a legalja, én viszont nagyon szeretem a szóvicceket, úgyhogy majd meglátjuk. Minden esetre ön is küldje el nekünk a kedvencét, hogyha van ilyen, hogyha megállítják az utcán és azt mondják, mondj egy viccet, akkor melyiket mondja el? Ez a kérdésünk ma a Ceglét hangjában, reméljük, hogy mókásodás lesz.
1: Következzen egy friss

0: Én képrajzban láttam egy olyat, hogy Leng és Csilla nevű pálcika emberkék kis pi jeleket ástak ki. Leng és Csilla pítás. Így van, ezt én is ismertem. Kedves hallgatók, ez itt a Cegléd hangja, meglepő kezdéssel, és hát kicsit meglepő műsorvezetéssel, mert hogy a mai kérdésünk az, hogy mi az a vicc, amit, hogyha megkérik, hogy mondjanak el egy viccet, önök elmondanak, tehát mondhatni, mi a kedvenc viccük. Már annak idején Barbie-val csináltunk egy ilyen adást, és akkor megvolt az az előnye, hogy egyrésztről, amíg ő beolvasott egy viccet, én tudtam cenzúrázni azokat, amik esetleg nem rádióbarátok, és fordítva, ráadásul a felolvasott viccen a másik tudott nevetni. Most így egyedül ez kicsit furcsa, mert hogy megpróbálom kihagyni a nevetésnek a helyet, amíg otthon önök a rádiókészülékek előtt kacagnak, addig én csöndben vagyok, és addig nem olvasok bele egy másikat, illetve élőben kell cenzúráznom azokat is, hogy hát mi az, ami esetleg nem fér bele, vagy olyan szót használ, vagy esetleg sértő valakinek a szempontjából. De itt van egy következő, méghozzá Vikitől. Két jó barát, Lim és Lom elmennek az erdőbe magánhangzókat ásni. Ki is ásnak egy nagy csomó at, át, et, ít, ét, ít. Amikor Lim észreveszi, hogy barátja nincs sehol, hiába kiabál utána, hiába keresi, elnyelte a föld. Látja Lim, hogy az egyik faágán ül egy bagoly. Kedves bagoly, nem láttad valahol a társamat? Társad a Lom, biztos ít ás. Igen, igen, szeretjük. Én nem pont így ismertem, de ugyanez a poén lényege. Mint ahogy az ember, ezt most én teszem hozzá, nem olvasom, ember sétál az erdőben, és arra jön a róka. És megeszi az embert, egy másik ember arra sétál, arra megy a farkas, megeszi az embert, és egy harmadik ember is sétál az erdőben, arra jön a ruhat, aki nem eszi meg az embert. Miért van ez? Mert nem a ruhat eszi az embert. Jó, azt hiszem, hogy ilyen szóviccekből, vagy ilyen beteg poénokból még egy fér bele. Ezt pedig Csilla küldte nekünk. Tegyél fel egy nagy lábasba vizet főni. Amikor már forr, tegyél bele két nagy zacskó sós ropit. Két perc múlva folyasd át egy szűrőn, csak a víz maradjon meg, a masszára nem lesz szükséged, a vizet tedd vissza főni. Tegyél bele egy akkora polipot, ami belefér a lábasba, majd innen már csak egy pár perc, és kész a polip ropilén. Igen, igen, sajnos. Sajnos ezt is ismertem, nem kéne ezeket ismernem, de mégis így történik. Aztán itt megint cenzúrázok egy picit. Igen, ez sem olyan nagyon köszönjük, mondjuk ez nem olyan rossz. Miért ilyen hosszú a zsiráf nyaka? Kérdezi tőlünk Levente. Azért, hogy elérjen a fejéig. Bizony. Hiszen csak ott lenne egy fej, és nem vezetne oda nyak, hát hogy nézne ki a zsiráf? Teljesen jogos. Katalin azt írja, hogy mit csinál a ronybaba, ha elveszíti az egyik karját. Nos hát kiveszi a fiókból a takarék szövetkezet. Nagyon szépen köszönjük. Egy igazi klasszikus Márktól. Pistabán, ivott már rossz pálinkát? Igen. És ez milyen volt? Jó. Nagyon szépen köszönjük ezt is. Megint cenzúrázok egy kicsit, közben nyugodtan elküldhetik nekem, hogyha van ilyen hasonló viccük, a 0635-925-925-re, mert nagyon szívesen beolvasom. Zárjuk ezzel a blokkot. Budapesten 15 percenként elütnek egy embert. Tényleg? Szegény! Nem ugyanazt az embert, kedves hallgatók, mindig egy másikat, a statisztika. Jó, egy pici szünet után folytatjuk a vicceket, hogyha önnek is van a 0635-925-925-re nyugodtan elküldheti, én meg igyekszem beolvasni, de kérem, hogy legyen olyan, ami beolvasható tényleg.
1: Cegléd Rádió! 92!

0: Viccek a porondon, mókás adásra készüljenek, kedves hallgatók, amelyet tulajdonképpen önök állítanak össze. A kérdésem ugyanis az, hogy mi az a vicc, amit elmesélnek, hogyha azt kérdezik, vagy kérik önöktől, hogy mondjanak egy viccet. Mondhatni, a kedvenc viccükre vagyok kíváncsi, nyugodtan küldjék el a 0630 592 925-re. Jönnek az üzenetek bőséggel, sajnos nem mindet olvashatom be, de azért nagyon sok olyan van, amit igen. Német ügynök Amerikában bemegy a kocsmába. Can I have 2 martini, please? Dry? Nein, 2. Nem rossz. Ugye 2 kér, és kérdezik, hogy száraz, azaz dry, és mondja, hogy nein, 2, hiszen 2 kért, mert hogy a dry, az meg 3 németül, és ettől vicces a dolog, nekem tetszik. Ki az? Rendőrség. Mit akarnak? Csak beszélgetni. Hányan vannak? 2. Jó, akkor beszélgessenek egymással. Teljesen jó, nagyon köszönöm. Ezt egyébként Dorinától kaptuk, és itt van Attilái. A Lego ember bemegy a kocsmába. Csapos, egy viszkit. Jéggel vagy jég nélkül? Tök mindegy, úgyis a hátam mögé öntöm. Nagyon nagy, ugye, hogyha az ember elképzeli a Lego figurát, ő nem tudja a szájához emelni a poharat, csak a hátam mögé. Nagyon tetszik, és köszönjük szépen. Főnök beszélget a titkárnőjével, éppen egy fontos találkozó időpontját határozzák meg. Kisasszony, kérem, írja azt, hogy kedden lesz a találkozó, és hogy mindenkit várok sok szeretettel a tárgyalóban. De főnök úr, a keddet azt 1 vagy 2 D-vel írják. Tudja mit? A megbeszélés legyen szerdán. Igen, igen. És ennek itt a párja egyébként, ezt már láttam, amit én ismerek, kicsit máshogy van, de leírta egy kedves hallgató, méghozzá Ari. Rendőrök jegyzetelnek. 1 hulla a járdán, 1 a járda szegélyen. A járda szegély az milyen jé? Egyszer csak az egyik rendőr nagyot rúg a hullába, akkor legyen az úttestem. Szép. Ó, ez is nagyon jó. Ezt nem ismertem. Mi kell a babázáshoz? Bab, meg víz. Lenitől kaptuk ezt, és nagyon köszönjük. Erről eszembe jut az a vicc. Megérkezik a futár. Köszönöm a pizzát, és most állítsa be a házam hosszát. Hogy? Pizzát kértem, ház hossz állítással. Ez nem így megy, igen. Azt írja egy kedves hallgatónk címba, hogy a székely és a fia kimennek az erdőbe fát vágni. Na hát, hogyha ez esetleg valakinek nincs meg, tele van az a videós összeállítás olyan poénokkal, amit én itt nem olvashatnék be, de hogyha valaki egy kicsit elvetemültebb, akkor keresse rá erre, hogy a székely és a fia kimennek az erdőbe fát vágni. Ez egy YouTube videó. Hát mi mindig évek óta sírunk ezen. Szerintem évente egyszer minimum megnézzük. A legutóbb azt mondom, hogy szilveszterkor néztük meg. Kegyetlen összeállítás, nagyon jó. De ne véreset. Csak ennyit mondok, sokan értik, vagy hogyha még nem, akkor majd egyszer csak megértik. Hamarosan folytatjuk, pontosabban a következő órában is folytatjuk a vicceket, mert hogy az első óra végére értünk, néhány zene és a hírek után folytatódik a Ceglét hangja, tehát azzal a kérdésre, hogy mi az a vicc, amit elmond, hogyha megkérik, hogy mondjon egy viccet. És én most megkértem önöket.
1: Következzen egy friss dal! Itt

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Megvan a szombati rendszerváltó rendezvény menetrendje. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és Csehországban. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zené és táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd Pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbeli

0: európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszirtnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső műveleteket indítottak. Az afrikai ország fedőnevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és a szomszédos Csehországban. A brandenburgi Jüterbog egyik katonai gyakorlóterén még pénteken csaptak fel a lángok, amelyek az erős szél miatt hamar tovább terjedtek, a környéken már csak nem 110 hektár lángol. Erdő és bozott tüzekhez riasztották a szakembereket Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-vidék, Pfalz és Hessen tartományokban is. Utóbbi helyszínen gyújtogatás gyanúja miatt vizsgálatot indítottak. Csehországban pedig egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az aljnövényzet.
1: Az időjárásról.
0: Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Tudják, mit mond a varjú? Nem? Kár. Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, én Vörös Tendi vagyok, és a második órát kezdtük meg a műsorban, amelyben én felteszek egy kérdést, önök pedig válaszolnak, és a mai kérdés nem más, mint hogy ha azt kérdezik önöktől, hogy mondjanak már egy viccet, pontosabban ezt kérni szokták, nem kérdezni, akkor milyen viccet szoktak mondani, másképpen mi a kedvenc viccük 0635 92 92 5-ös, vagy kívánság kukat ceglidradio.hu

0: Román régészek találnak egy régi fatáblát, az van ráírva: Ave, Cézár, Vavan. Nagyon örülnek, mert egyben bizonyíték a római kötődése a vulgáris latin nyelvemnék, csak azt nem tudják, mi az a Vavan. De ezért kiállítják a Bukaresti Nemzeti Múzeumban. Egyszer egy székely bácsi is ellátogat a múzeumban, amikor meglátja a kiállított fatáblát, olyan röhögő görcsöt kap, hogy a biztonságiak viszik el. Mit röhög ennyire öreg? Kérdezze az egyik biztonsági őr, tisztelje meg a történelmünket. Arra a táblára nem az van írva, amit hisztek. Magyarul van az, fiam. Nem Ave Cézár Vavan, hanem a WC zárva van. Nem rossz, nem rossz, és nagyon köszönjük, hogyha van önnek is vicce, tehát elküldheti a 0635-92-95-ös SMS számra, vagy akár e-mailezhet is a kívánság@cegedradio.hu-ra. Most egy picit várjanak, mert keresek, de közben igyekszem fejből elmondani egyet, ami az én egyik kedvencem, hogy ilyen is sorra kerülhessen. Interjú történik, és akkor megkérdezik az interjú alany nevét. Üdvözlöm, önt hogy hívják? Duna Iván vagyok. Milyen érdekes név, honnan ered? Fekete Erdő. Na jó, és egy másikat, ezt Barbie nagyon szerette annó, arra emlékszem, hogy Józsi bácsi nem zavarja, hogy a háza mellé épül a Forma 1-es pálya? Nem. Lehet, hogy nem olyan jó, minden esetre ezt is elmondtam. Egyik nagy kedvencem, ezt kaptuk meg Danitól, székelyék vacsorálnak. Édesanyám, nem elég savanyú ez a káposzta. De édes fiam, ez mákos tészta. Ja, hát annak elég savanyú. Két klasszikus, miért nem látszik pál az erdőben, mert pálmafa, illetve mi a kannibál gyerek kedvenc péksüteménye? A tért kalács. A kannibálosok több is érkezett, mindjárt keresek még, azt mondja, hogy Fanni küldte nekünk, hogy mit teszik a vegetáriánus kannibál, zöldségest, és mi, ezt most én teszem hozzá, mi a kannibál rendőr kedvenc étele, a körözött. Ez is egy klasszikus, amit Esztertől kaptunk. Öreg ember a csónakjába horgászik, majd beleesik a tóba, és elkezd segítségért kiáltani. Horgászok, horgászok! Mire a parttól csak annyit kiáltanak vissza. Mi is, papa? Csak mi nem kiabálunk. Ez a rendőr vicc jut eszembe. Belógnak a Balatonba a rendőrök, és akkor hát, ott van a felettesük, mászkál a parton, és meglátja az egyik, és mondja, hogy úristen, ott a felettesünk, bukjunk le! Kapitány úr, kapitány úr! Na mindegy. Két bakter barkóbázik. Gondoltam. Személy? Nem. Akkor gyors. Igen. A varjús vicc, ezt megírta egy másik kedves hallgató is, amit nem ismerünk, akkor kár, ezzel kezdtem a blokkot, és azt hiszem, hogy ezen a ponton elrendelem a szünetet, néhány zene múlva folytatjuk az önök vicceivel.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

parton át, átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most meg

0: Folytatjuk az önök vicceivel, kedves hallgatók, mert hogy rengeteg van belőlük, nagyon népszerűnek tűnik az adás. Az egyetlen bajom az vele, hogy nagyon sok rövid vicc van, így nagyon sokat kell felolvasnom, úgyhogy igyekszem közben cenzúrázni is. Ez ugyebár a nehézsége ennek a műfajnak, hogyha élőben vezetjük a műsort, egyben olvasnom kell, hogy miket írnak és milyen vicceket írnak, de senki ne aggódjon, mindenki bele fog férni, aki hát rádióbarát vicceket ír meg nekünk. 0635 92 92-t nyugodtan küldjék el, hogyha van kedvenc viccük. És már megyünk is tovább, méghozzá Lászlóval. Mi a különbség a sas és a szálloda között? Hát a sas, a száll ide, száll oda, de a szálloda nem sas ide, sas oda. Igen, nagyon köszönjük. Erre nagyon hasonlít a következő, amit hát nem rögtön ezután írt a kedves hallgató, de én összeválogattam őket. Anett üzenete jön, mi a különbség a híd és a vidra között? Hát a vidra, az felmegy a hídra, de a híd nem megy fel a vidra. Igen. Nem egyszerű, de nagyon szépen köszönjük. Ez talán jó, hát mondjuk férjen bele. Megy a székely a fiával az erdőben, találnak egy puskát. Édesapám, mi ez? Nem tudom, talán valami fúvós hangszer. Próbáljuk ki. Én fújom, te meg húzogasd a billentyűt. Elsül a puska, az öreg félarca leszakad. Édesapám, hiába vigyorog, én nagyon megijedtem ám. Mi a különbség a tehén és a nő között? Nem tudom. Hát, te sem vagy túl válogatós. Szép, és itt van még egy, ami hasonló kategória Rékától. Mi a különbség a Trabant és egy Ford között? Trabanttal meg lehet fordulni, de Forddal nem lehet megtrabantulni. Teljesen igaz, nagyon szeretem az ilyeneket, köszönöm szépen. Medve csillezik az erdőben, ez sajnos nem idevaló, viszont egy pár erős vicc jött Mikitől, többet is küldött nekünk. Tényleg rossz anyád voltam, Robi. A nevem Zoli. Szép. Képzeld, a Béla megnősült. És kit vett el? A Jenőt. A Jenőt? De hiszen az református. Két informatikus beszélget. És akkor felvittem a csajt. És felültettem az asztalra az új laptopon mellé. Vettél új laptopot? Milyen processzorral? Képzeld, anya, láttam István királyt a villamoson. Hogy? Két öreg úr találkozott, és megszólalt az egyik. Szia István, 1000 éve nem láttalak. Szép, és még egy utolsó jött Mikitől. Anya, a fiúk nem engednek tenger alatt járost játszani a kádban. Miért, kislányom? Azt mondják azért, mert nekem nincsen periszkópom. Szerintem ez még belefér, ez cuki. Doktor úr, ha leveszi a gipszet, tudok majd zongorázni? Hát persze. De jó, eddig nem tudtam. Ezt Hangának köszönhetjük, és nagyon jó, klasszikus. Aztán két rendőr biciklizik, Lézi küldte az üzenetet. Az egyik leszáll és leengedi a hátsó kereket. Miért engedted le? Kérdezi a társa. Túl magasan volt a nyereg. A másik erre szó nélkül leszereli a saját nyergét, meg a kormányát, a kormányt a nyereg helyére teszi, a nyerget pedig a kormány helyére. Ezt miért csináltad? Kérdezi a másik. Egy ilyen hülyében én nem bicajolok tovább, inkább megfordulok és hazamegyek. Szép. Köszönjük szépen, és jöjjön még egy a blokk végére. A nagymama is jegesmedve volt? Igen. Az ő anyukája is? Igen. Az apukája is? Az is. És a nagymama, a nagymamája meg a nagypapája is jegesmedvék voltak? Igen, mi mindig is jegesmedvék voltunk. A kisbocs eltöpreng. Mama? Akkor miért fázom ennyire? Szerintem cuki. Köszönjük szépen, és lesznek még viccek, mert hogy két blogban még visszajövünk, tartsanak velünk, jó rádiózást!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.

0: A jövőbe látók jövő heti gyűlése előre nem látott okok miatt elmarad. Nagyon szép, köszönjük kedves hallgatók, vicceket mesélünk a mai Cegléd hangjában. Hogyha valaki megállítaná az utcán és megkérne, hogy mondja el a kedvenc viccét, melyiket mesélni el, ezt egyébként Covid-tól kaptuk, a jövőbe látósat, szerintem ez is nagyon jó, de van még rengeteg. Gyuri például azt írta nekünk, hogy miért hívják az alient aliennek. Mert a Földön nem alien. Nagyon szépen köszönjük. Béla bácsi kutyájáról nem mesélünk, úgyhogy deadnek bocsi, de ezt nem tudjuk sajnos beolvasni. Ez talán elfér, sekezes eláva mégis táncol és énekel. Ki ő? Csonka András. Aztán angolul szerintem értelmesebb, de azért így is van értelme, írja nekünk Lili. Mi a különbség a hóember és a hóasszony között? A hógolyók. Bizony. Hova ül a tehén a buszon? Legelőre. És hova megy? A múzeumba. Írta nekünk Zsófi, nagyon köszönjük. Miért terjedt el a póker Magyarországon? Mert nem tudták kordában tartani. Korda Gyuri bácsi, innen is pacsi. A tyúk meg a tojás ül a pszichiátriai rendelőben. Ki szól az asszisztensnő? Ki volt előbb? Örök kérdés. És hát azt hiszem, hogy megvan az én kedvencem, megpróbálom nagyon hitelesen előadni, ezt tényleg nem ismertem, és nagyon szépen köszönjük Kristófnak, hogy elküldte. Mondja a gyerek, anya, Backstreet Boysnak csúfolnak az iskolában. Az anyja kérdezi, ki csófol így? Everybody, yeah! Szerintem ez zseniális. Szerintem zseniális, bocsánat. Egy másik nagyon klasszikus és eléggé elvont poén. Mit mond Batman Robinnak, mielőtt beszállnak a Batmobilba? Gyere Robin, szálljunk be a Batmobilba. Bocsánat. Gyere Robin, szálljunk be a Batmobilba. Nem lehet, egyszerűen annyira rossz, hogy az már jó. Legyen egy nyuszikás, abból hát van, azzal Dunát lehetne rekeszteni, de a lényeg... Oké, jöjjön egy nyuszikás vicc. Nyuszika bemegy a barkácsboltba. Jó napot! Szeretnék egy ecetet. Eladó mondja, sajnos nálunk nem kapható ecet. Ne vicceljen velem, a múltkor is itt vettem ecetet. Nem, biztos, hogy nem, sajnálom, nincsen ecet. Jó, rendben, akkor adjon egy pamacot. Igen. Bocsánat, csak nagyon, hát el kell játszanom nekem is ezeket a vicceket, és hát, na, szekunder szégyen érzet van néha, de a lényeg az, hogy önök jól szórakoznak, remélem. Így a műsor végéhez közelítve persze még lesz egy blokkunk, de azért az agresszív kismalac méltatlanul nem kapott elég helyet a viccek között, úgyhogy most én mondok egyet önöknek. Az agresszív kismalac Budapesten sétál, egy nagy zsákot húz maga mögött, és odalép hozzá egy idegen. Elnézést, ez a Deák Ferenc utca? Nem, ez az én cuccom. Szerintem ez is nagyon jó. Na mindegy. Agresszív kismalacos még jöhetett volna egy pár, vagy nyuszikás persze. Azt mondom, kedves hallgatók, hogy ezen a ponton menjünk el egy pici szünetre. Remélem, hogy eddig is szórakoztató volt, és hogy a vége is az lesz. Én mindent megteszek.
1: Következzen egy friss dal!

0: Otto, etté? Nem, Otto kétté. Hú, kedves hallgatók, a vicces adásunk legvégére érkeztünk, most már csak néhányan férnek bele. Azt nem tudom, hogy lesz-e folytatás, majd meglátjuk, mekkora lesz ennek a népszerűsége, milyenek a visszajelzések. Nekem minden esetre tetszett ez a mai viccelődős műsor. Ugye a kérdésünk az volt, hogy ha megállítják az utcán és megkérik, hogy mondjanak egy viccet, önök melyiket mondják. Vannak ilyen nagyon egyszerű és gyorsak, mint a miért van csőre a harkálynak, hát hogy ne vágja be a fejét a fába. Teljesen logikus, köszönjük szépen Anettnek az üzenetet. Itt van még egy. Ki az? Korán kell, fehér ruhában van, kenyeret süt, és nem a pék. De a pék. Ezt Vincétől kaptuk, és nagyon-nagyon köszönjük. Aztán hasonló kategória Gábortól. Miért jó a lónak? Nem is jó a lónak. Miért jó a csigának? Hát mert legalább nem ló. Szép, szép. Nagyjából ide hozható Tamás üzenete is. Miért nem tudnak tapsolni a dínók? Mert már kihaltak. Ilyen egyszerű. Melyik a legjobb gyógyszer? Hát a mínusz 5. Miért? Mert az egyből 6. Aha, nekem van egy hasonló. Melyik a legszebb ajándék? Az aorta, mert a szívből jön. Igen, ezt tudtam hozzátenni. Tegnap vettem egy hallókészüléket. És mennyi volt? Kedden 8:30. Jászmin üzenete. Nagyon szépen köszönjük. Anya, mi ez? Fekete ribizli. De miért piros? Mert még zöld. Nagyon jó, Tamás, köszönjük szépen. Én kicsit máshogy ismertem Szilvával, de ugyanaz a lényege, úgyhogy nagyon jó. Két pogácsa beszélget. Az egyik azt mondja, hallod, felvettek az egyetemre. Mire a másik? Te hülye, egy beszélő pogácsát? Én nem így ismertem, de nem rossz. Öreg Székely megy a szekérrel, mellette buksi. Üti a lovat, egyszer csak megszólal a ló. Ne üssél már, öreg, hát fáj! Erre a Székely meg a kutya elszaladnak, a szénabogja mögé érve megpihennek, megszólal a buksi. Hallott Székely, nagyon megijedtem, mikor megszólalt a ló. Ezt is ismertem persze, de igen. Azért nagyon köszönöm, hogy ez is elhangozhatott ebben a műsorban. Mi a különbség a megy és a rózsaszín párduc között? Kérdezi tőlünk Zsófi. Hát, hogy a megy az terem. A rózsaszín párduc pedig terem, terem, terem, terem, terem, terem, terem. Bizony, ez a különbség. Aztán van olyan is, amit sajnos nem tudok beolvasni, pedig hát csak nem rádióbarát, az üzenet pedig a vicc maga nagyon jó, de nem tudom olyan szépen előadni, nem lehet úgy cenzúrázni, hogy érthető legyen. Mi van a sánta ember lába között? Különbség. Hú, ez kicsit erős. Hogy jön ki a papa templomból? Mintha mi se történt volna. Ezt mind a kettőt Mátétól kaptuk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, és akkor nézzünk még egyet a legvégére. Talán az este színvonalához méltó zárás lesz ez. Peti írja nekünk, hogy kisfiú sírva téblából az utcán meglátja egy járókelő és megszólítja. Hát te miért sírsz, fiam? Mert nem emlékszem, mit mondott anyukám. Csaba, hozd Gyulait, vagy Gyula, hozd Csabait. Ez rém egyszerű. Mi a neved? Gábor. Azt hiszem, kedves hallgatók, hogy mókásra sikerült a mai nap. Nagyon olyan vicceket küldtek a hallgatóink, amik számomra, vagy hát az én kedvemre valóak, és számomra nagyszerűek voltak, hogy mindenki így van-e vele, ezt persze nem fogom megtudni, de ez most már mindegy is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap jön a Ceglét Hangja egy másik témával. Vörös Nandi búcsúzik, a viszont hallásra.
1: Ceglét Rádió, friss zenék és egykori kedvenc.

a legtöbb ceglédi közös ismerős. Nálunk! 95.5 Cegléd Rádió. Y'all know what it is? Katy Perry.

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Megvan a szombati rendszerváltó rendezvény menetrendje. Szabálytalan teherautósokra vadászik hétfőtől a rendőrség. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz, a miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd Pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelével kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt

0: Ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és a szomszédos Csehországban. A brandenburgi Jüterbog egyik katonai gyakorló terén még pénteken csaptak fel a lángok, amelyek az erős szél miatt hamar tovább terjedtek, a környéken már csak nem 110 hektár lángol. Erdő és bozott tüzekhez riasztották a szakembereket Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-vidék, Pfalz és Hessen tartományokban is. Utóbbi helyszínen gyújtogatás gyanúja miatt vizsgálatot indítottak. Csehországban pedig egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az aljnövényzet.
1: Az időjárásról.
0: Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Megvan a szombati rendszerváltó rendezvény menetrendje. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és Csehországban. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zené és táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelével kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszértnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső műveleteket indítottak. Az afrikai ország fedőnevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és a szomszédos Csehországban. A brandenburgi Jüterbog egyik katonai gyakorló terén még pénteken csaptak fel a lángok, amelyek az erős szél miatt hamar tovább terjedtek, a környéken már csak nem 110 hektár lángol. Erdő és bozott tüzekhez riasztották a szakembereket Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-vidék, Pfalz és Hessen tartományokban is. Utóbbi helyszínen gyújtogatás gyanúja miatt vizsgálatot indítottak. Csehországban pedig egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az aljnövényzet.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrádióban.
1: Megvan a szombati rendszerváltó rendezvény menetrendje. Szabálytalan teherautósokra vadászik hétfőtől a rendőrség. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelével kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszértnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső műveleteket indítottak. Az Afrikai Ország Fedő nevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és a szomszédos Csehországban. A brandenburgi Jüterbog egyik katonai gyakorló terén még pénteken csaptak fel a lángok, amelyek az erős szél miatt hamar tovább terjedtek, a környéken már csak nem 110 hektár lángol. Erdő és bozott tüzekhez riasztották a szakembereket Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-vidék, Pfalz

0: Ébrádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Megvan a szombati rendszerváltó rendezvény menetrendje. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és Csehországban. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküdt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd-Pesti híd főjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelével kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszirtnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső műveleteket indítottak. Az Afrikai Ország Fedő nevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és a szomszédos Csehországban. A brandenburgi Jüterbog egyik katonai gyakorló terén még pénteken csaptak fel a lángok, amelyek az erős szél miatt hamar tovább terjedtek, a környéken már csak nem 110 hektár lángol. Erdő és bozott tüzekhez riasztották a szakembereket Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-vidék, Pfalz és Hessen tartományokban is. Utóbbi helyszínen gyújtogatás gyanúja miatt vizsgálatot indítottak. Csehországban pedig egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az aljnövényzet.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A hajnali

A helyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. All I know is 10:35 and I'm thinking, God, you found.

0: hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Megvan a szombati rendszerváltó rendezvény menetrendje. Szabálytalan teherautósokra vadászik hétfőtől a rendőrség. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zené és táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelével kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség honlaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszértnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső műveleteket indítottak. Az afrikai ország fedőnevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és a szomszédos Csehországban. A brandenburgi Jüterbog egyik katonai gyakorló terén még pénteken csaptak fel a lángok, amelyek az erős szél miatt hamar tovább terjedtek, a környéken már csak nem 110 hektár lángol. Erdő és bozott tüzekhez riasztották a szakembereket Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-vidék, Falc és Hessen tartományokban is. Utóbbi helyszínen gyújtogatás gyanúja miatt vizsgálatot indítottak. Csehországban pedig egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az aljnövényzet.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.